0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 19-én, szerdán, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Blaise Pascal francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus tollából származik, és így hangzik. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során, és ez motiváljon a kedvességre. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket reggel 6 óráig. A következőkben hamarosan áhítatot hallhatnak, amelyet Albert Mária tolmácsol, ezután fellapozzuk a nap kalendáriumát Boldizsárzáik Annával, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután keresztény életfelekezetközi műsorunk múlt keddi ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Végül, de nem utolsó sorban, hangos könyvtárrovatunk múlt keddi ismétlését hallgathatják meg, amelyben Tamási Áron Ável az országban első fejezetének harmadik része kerül felolvasásra, a maradék időnkben pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket egészen 6 óráig, ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe: A rossz irány. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Lukács evangéliuma 15. fejezetének 4. és 5. verse.

Mai áhítatunkban Stephen Freeman, virginiai, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egy szép őszi délutánon, miután részt vettünk egy foci meccsen feleségemmel, Ceciliával, türelmetlenek voltunk, hogy túl sokat kell várni a buszra, ami visszavisz a parkolóba az autónkhoz. Úgy döntöttünk, hogy gyalog megyünk. Szép nap volt, vágytunk egy kis testmozgásra. Megpróbáltunk levágni egy szakaszt egy erdős részen, de ismeretlen parkolóba lyukadtunk ki. Megijedtünk, eltévedtünk. Hirtelen egy golfautó jelent meg a stadion egyik dolgozójával, aki megkérdezte, visszavihet-e minket a buszokhoz. Megkönnyebbülve fogadtuk el az ajánlatát, majd néhány percen belül az autónkhoz értünk. Ez az élmény emlékeztetett, hogy türelmetlenségünk miatt magunk választunk utakat ahelyett, hogy várnánk Isten útmutatására. Ám ő hűséges. Megtalál küszködéseink közepette, és visszahív az ösvényre. A döntést nekünk kell meghozni, még ha nem is egyezik a saját elképzeléseinkkel. Ám végül meglátjuk Isten szeretetét és gondoskodását.

imádkozzunk. Drága atyánk, amikor az élet próbatételeivel találkozunk, erősítsd hitünket. Hadd érezzük örökkévaló szeretetedet és békességedet. Amen.

Isten útját követve sosem tévedek el. Vallja ezt Stephen Freeman, virginiai, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsolta. Ma imádkozzunk valakiért, aki segített megtalálni a helyes utat, amikor eltévedtünk.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben fellapozzuk a nap kalendáriumát Boldizsár Zajk Annával.

Augusztus 19-e az év 231. szökévekben a 232. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 134 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1083-ban ezen a napon avatták szentté első István magyar királyt. 1274-ben Anglia királyává koronázták Edwardot, harmadik Henrik fiát.

1477. augusztus 19-én Miksa ausztriai főherceg feleségül vette Burgundi Máriát. Ezzel a kapcsolattal a Habsburg ház megkapta Burgundiát, Európa egyik leggazdagabb országát. ben ezen a napon a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt. 1919-ben Afganisztán elszakadt Nagy-Britanniától és függetlenné vált. 1944. augusztus 19-én felkelés tört ki a német megszállók ellen Párizsban. 1991-ben ezen a napon pucs volt a Szovjetunióban, ekkor Mihail Gorbacsov elnököt leváltották. 2004-ben ezen a napon mondott le Medgyessy Péter miniszterelnök. 2007. augusztus 19-én a tajföldiek népszavazáson elfogadták az ország új alkotmányát. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Lássuk, kik azok, akiknek a születésére emlékeznek.

1921-ben megszületett Gene Roddenberry, amerikai producer, forgatókönyvíró, a Star Trek sorozat alkotója. 1923-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Géra Zoltán, Kossuth Díjas magyar színész, a Nemzet színésze. 1944-ben ezen a napon Nagyváradon megszületett Knézi Jenő, magyar sportújságíró és sportriporter, ifjabbik Knézi Jenő sportriporter édesapja. ...1946-ban született Bill Clinton, amerikai Egyesült Államok 42. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1993-tól 2001-ig töltötte be. 1951-ben született John Deacon, angol zenész, a Queen együttes basszusgitárosa. 1957-ben ezen a napon született Sebestyén Márta, Kossuth Díjas magyar előadó művész, népdal énekesnő. 1. Következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 19-én. ...1662-ben ezen a napon hunyt el Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, filozófus, teológus. 1793-ban távozott az élők sorából Makó Pál, magyar matematika és fizika professzor, a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1883-ban elhunyt Borsos József, magyar festőművész. 1936-ban ezen a napon hunyt el Federico García Lorca, spanyol költő, dráma.

1989-ben távozott az élők sorából Képes Géza magyar költő, műfordító. ...1919 óta Afganisztánban augusztus 19-e a függetlenség kikiáltásának napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Az elmúlt percekben fellapoztuk a napkalendáriumát Boldi Zsárzáik Annával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: Augusztus 19-én Huba, Bernát, Lajos, Marián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Huba ismeretlen eredetű régi magyar személynév. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. A Lajos germán francia eredetű név, a régi germán Schlodevek névnek a francia Louis formájából származik. Jelentése hírnév, háború, hangos. A Marián latin eredetű név, a Marianus név rövidüléséből származik, jelentése a Marius nemzetséghez tartozó férfi. Köszöntünk tehát augusztus 19-én minden Huba, Bernát, Lajos és Marián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Az elmúlt percekben ünnepelgyeinket köszöntöttük Charlie, az légy, aki vagy című dalával. Isten éltesse őket még nagyon sokáig. A következőkben keresztény életfelekezet közi műsorunk múlt keddi ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján szól hozzánk, a magyarországi Tőkés Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Az áhítatot követően pedig egy különleges beszélgetést hozunk el önöknek, stúdiónk vendége lesz Póka András György, Kalotaszentkirály polgármestere és a kalotaszegi református egyházmegye főgondnoka, akivel gyermekkora hitbeli örökségéről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetéről beszélget munkatársunk Pilbát Kincső. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, a Filemonhoz írt levél, 10.-19. verse, a megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyettet szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek! Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért, vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár. Mégpedig egy Onézimus nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közben járása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállalt szolgálat. Onézimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onézimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi

korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onézimosz megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onézimusz már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni? Tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól? Azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen, és egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki, engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk. Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket. Kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat. Amen.

Az elmúlt percekben lelki útravalót hallhattunk a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján. Isten igéjét Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának tolmácsolásában hallhattuk.

Mai műsorunk második részében Póka András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével és a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával ülünk le beszélgetni. Vele idézzük fel gyermekkora hitbeli örökségét, és ő maga osztja meg velünk, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetéről évtizedek alatt megtapasztalt. A beszélgetést vezeti rádiónk munkatársa Pilbát Kincső.

0: Póka András György, Kalotaszent Király polgármestere, a kalotaszegi református egyházmegye főgondnoka a hitről, a szolgálatról és az életét meghatározó értékekről osztja meg gondolatait a Hitmorzsák következő részében. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Kalotaszent Király Zentelként születtem, és már a nagyszülők által, természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számva, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
0: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
1: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy a legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
0: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
1: Mint ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küszködnek, és talán ezért lankad a körükbe az Isten tiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye, bejnye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
0: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
1: Vannak elvek, amik érvényesek, és mint egyházmegyei főgondnok nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen, el sikerül látogatni, és ott elbeszélni.

beszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. És az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki, próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból, hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog, a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedvű adakozót szeretés megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, a mi egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel, és aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.

Az elmúlt percekben Poka András Györggyel gyökerekről, hitről és a közösség szolgálatáról szóló gondolatait hallhattuk, a beszélgetést Pilbát Kincső rádiónk munkatársa vezette. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Megérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy együtt hallgathattuk Tőkés Zoltán református lelkipásztor áhítatát, valamint Pilbát Kincső munkatársunk beszélgetését Póka András Györggyel, Kalotaszentkirály polgármesterével és a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával. Ennyi fért Keresztény Élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: homokóra csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 19-én, szerdán, homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Blaise Pascal francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus tollából származik, és így hangzik. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk harmadik és egyben utolsó órájában. Ebben az órában hangos könyvtár rovatunk múlt keddi ismétlését hallgathatják meg, amelyben Tamási Áron Ábel az országban első fejezetének harmadik része kerül felolvasásra, ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket 6 óráig, ha tehetik, tartsanak velem!
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható.

0: Ennek utánas folytatólag arra terelődött a beszéd, hogy én miképpen tudnék úgy utazni tovább a vonaton, hogy Bolhát is magammal vihessem. A bakternek játszi kedve volt nyilván, mert azt mondta, hogy az olyan nagy kutyák, mint az enyém, külön kocsiban szoktak utazni. Ha tehát én sem akarok rangban lemaradni, utazzam a saját kutyám titkárja gyanánt. Ellenben, ha tovább is falusi fiú és falusi kutya gyanánt akarnánk menni, akkor ő majd gondolkozni fog, hogy mit évők lehessünk. Furcsa és bolygató beszéde miatt engem titkos félelem kezdett szorongatni, mert egy csicsói öreg csizmadia jutott eszembe, aki azt szokta mondani, hogy a falaknak is füle van. De én minden félelem ellenére mégis vágyódtam arra, hogy még sok ilyen félét beszéljen, mert szerettem volna megbátorodni magammal is. Ha egy kicsit ihatnám, gondoltam magamban, akkor tán tudnék is vitézségben a Bolha titkárja lenni. Nagy óvatossággal oldalba kerültem tehát a beszéddel, s így szóltam a bakterhez.
1: Sokfélék az emberek.
2: Sokfélék bizony,
0: felelte.
2: Mert vannak, akik bekapják a forrókását, s megint vannak, akik csak kerülgetik.
0: Megértettem, hogy ezt rám célozta, de én védekezés helyett mégis kitartottam az előbbi tervem mellett, s éppen azért így folytattam.
2: Beszélni a kásás emberekről is lehet, de a gondolkozókról még inkább. Én pedig ezekről az utóbbiakról állítottam, hogy sokfélék.
0: Mert ne menjünk messze, hanem vegyük csak a kettőnk közül magát, aki az előbb azt állította, hogy majd gondolkozni fog, vajon én s a kutya miképpen tudhatnánk a vonaton tovább utazni. S tételezzük fel, hogy a tekintetes úr mellett még két másik okos ember is ezen gondolkozik. Már most vannak akkor hárman. Igen, de amikor csak ugyan törni kezdik a fejüket, akkor az egyik úgy tud legjobban gondolkozni, hogy egyedül van, a másik úgy, hogy közben valami jó italt élvez, s a harmadik pedig úgy, mint a tekintetes úr, vagyis ha másod magával van.
2: Hát te most tévedsz, mondta büszkén a bakter.
1: Lehet, de kérdés, hogy miben?
0: Feleltem.
2: Abban, fiam, hogy én nem úgy tudok legjobban gondolkozni, ha másod magammal vagyok, hanem úgy, ha közben valami jó italt élvezek.
1: Hát akkor én kimegyek,
0: ajánlottam neki.
1: Meg nem mozdulj!
2: Hát akkor?
1: Ha nem megmozdulok én.
0: Azzal felállott, s valami rejtek helyről egy szépen metszett nagy üveget vett elő, amely majdnem teli volt pirosló itallal.
2: Szirupe?
0: Kérdeztem.
1: Szirup a nagyanyád, de ez megypálinka, mondta kevélyen. Akkor erős?
2: Erős, de jó.
1: Hát akkor csak szopogatni szabad.
0: Erre a bakter két poharat vett elő, az egyiket elém tette, s a másikat maga elé. Az enyémbe csak egy újnyit töltött, s a magáét teli.
2: Szopogatni azt te fogod. Ellenben én inni fogom,
0: jelentette ki, aztán kocintott velem, és bekapta az egészet. Én azonban csak megnyalintottam az enyémet, pedig jó volt. Erre ő ismét teli töltötte a maga poharát, kocintott, és így bíztatott.
2: Na, hajtsd fel te is!
0: Kihajtottam én is, de utána így szóltam.
1: Ha sokat iszunk, a vonatok félre mennek.
0: Felelet helyett a bakter egy órát vett elő a nadrágja zsebéből. Acélszínű óra volt, s akkora, mint egy rétes.
1: 13:43,
0: mondta.
1: Elég olcsó volt egy ekkora szép óra,
0: feleltem. Úgy kezdett nevetni, hogy hadonászott belé az órával a markában.
1: Nem az ára volt annyi, te tök tulajdonos,
0: mondta.
1: Hanem az idő ennyi, vagyis 1:43, illetőleg 2:42, más szóval 17:02.
2: Hát most már mennyi?
0: Kérdeztem.
1: Ejnye a buta szentedet,
0: kiáltott fel.
1: Hát nem megmondtam, hogy 2:42.
2: Hát az nem jár.
0: Ilyetten a fülihöz tette az órát, s diadallal mondta.
1: Hát ez hogy ne járna?
2: Furcsa,
0: feleltem.
1: Miért furcsa?
0: Azért, mert az előbb is annyi volt.
2: Erre a hirtelen fordulatra megnézett engem a bakter, majd az órát szó nélkül a zsebibe tette.
1: Jobb is, ha elteszi, mondtam, mert még megigézem.
2: Nem felelt erre sem, hanem megtöltötte ismét mind a két poharat. Gondoltam, hogy kihajtom ez alkalommal az egészet, hadd lám, ahhoz mit szól.
1: Tán nem ezt hívják nálatok nyalogatásnak,
2: kérdezte.
1: Nálunk biza ezt?
2: Mondtam.
1: Hát amikor isztok, akkor mit csináltok?
2: Költjük a pénzt. Tetszett neki, ha sérelem nélkül ilyeneket mondtam, s tovább már egyformán ittunk. Nekem a fejem meleggel telt meg, s úgy megjött a bátorságom is, hogy már olyan formákat kezdtem beszélni, mint ő mondott volt a nagy kutyákkal kapcsolatosan. Egy ideig csodálkozva hallgatott engem, mint a szegény, bátor emberek képviselőjét, de aztán egyszerre s egészen hirtelenül haragra gyulladt, ráütött az asztalra, s villogó szemekkel így szólt.
1: Kus, minoritár!
2: Nem értettem, hogy katonai vagy vasúti vezényszót vágott-e hozzám, mert akkor nem tudtam még, hogy román nyelven az a minoritár, aki számban és jogban alul van. De nagyon megijedtem. S nézni is nagy esdekléssel nézhettem rá, mert egy kicsi idő múlva a vállamra tette a kezét, és így szólt.
1: Most az egyszer nem csinálok bajt neked, a fene egyen meg, de jegyezd meg magadnak, hogy most ebben az országban mi vagyunk az urak. Románok. Akik eddig elé annyi sok éven át elnyomatásban éltünk, s jóformán beszélni sem volt szabad érzelmeinket. Most azonban szabad lett. De ahogy mi voltunk, legyetek úgy ti is. Hadd kóstoljátok meg a rabigát, s ne szabadjon beszélni érzelmeiteket. Érted-e? Én megtiltom neked.
2: Furcsa és elrémítő dolog volt, amit mondott. Én olyant még sohasem hallottam, hanem mindig azt gondoltam, hogy a szegény ember mindig együvé tartozik, s ha hadakozni kell valaki ellen, akkor a szegénynek kell a gazdag ellen, s a jó embernek a rossz ember ellen. A szemembe könnyek gyűltek erre a megtapasztalt nagy szomorúságra. Felállottam az asztal mellől, és csendesen így szóltam. Engedelmet kérek, de én nem akartam megsérteni a tekintetes urat. Csupán azt gondoltam, hogy mind a ketten munkával keressük a kenyerünket, s elé-felé törekszünk. Most ellenben látom, hogy a tekintetes úr román, aki uralkodhatik, én pedig szegény székely magyar vagyok, akinek nem szabad kibeszélni érzelmeimet. Ennél fogva most ismét engedelmet kérek, s elmegyek, hogy megkeressem a kutyámat, s vélet gyalog folytassam az utat. Magának pedig az Isten fizesse meg a szíves vendéglátást. A bakter erre szintén felállott, s láttam, hogy az ő szemében is könnyek úsznak. Megkerülve az asztalt, odajött hozzám, két tenyere közé vette a fejemet, a szemembe nézett, s közben bólogatott, majd így szólt.
1: A fele ette volna meg, fiam, ezt a békétlenséget, hogy te magyar vagy, én pedig román, s a harmadik ismét egyéb.
2: Gondoltam, jobb lesz most már egyet érteni vele, s rá is hagytam, mondván.
1: Bár ette volna meg, tekintetes úr.
2: Erre a bakter ismét megtöltötte a poharunkat, majd a magáét felemelte, és villogó szemekkel így szólt.
1: Ne búsulj, fiam! Mert jön még olyan idő, ami kiizzadja magából ezt a békétlenséget, és akkor mi ketten együtt leszünk.
2: Kihajtottuk mind a ketten a poharunkat, s utána a bakter így szólott.
1: Most gyere, s készítsük elé az utat.
2: Erre kimentünk a házból az udvarra, ahol a vasúti megint elővette a nagy órát, megnézte, és azt mondta.
1: Sietni kell, mert negyed óra múlva jön egy személyvonat, amivel neked tovább kell menned.
2: S hogyan? Kérdeztem.
1: Azt bízd csak rám, mondta. Add ide a jegyet.
0: Odaadta neki mind a kettőt, mire ő a felet visszaadta nekem, s azt mondta, hogy tegyem az almáriomba, az egész jegyre pedig az új padon ráírt bátran és gondosan valamit. A kiszállást igazoltam, mondta, és visszaadta a jegyet. Aztán a tyúk ketrec felé ment, s ott vizsgálódni kezdett. Végre a ketrec mögül egy nagy láda formát húzott elő, de olyant, ami lécekből volt összeállítva, melyek két-három újnyi réseket hagytak.
2: Ebbe belefér-e a kutyát? Kérdezte.
1: Ilyenbe tesszük, riadtam el.
0: Erre azonban nem felelt, hanem megint kérdést intézett hozzám.
2: S hova akarsz utazni?
1: Én Kolozsvárra.
2: Jól van,
0: mondta. Majd pedig az egyik felső lécre nyálas ceruzával írni kezdett. Amikor az írással megvolt, akkor így szólt.
2: Na, megcímeztem Kolozsvárra egy miniszternek.
1: A ládát, de a kutyáttán nem,
0: mondtam.
2: Ezt én jobban értem, mint te,
0: felelte a bakter.
2: Figyelj csak rám.
1: Ebbe a ketrecbe beletesszük a kutyát, s majd azzal az intelemmel, hogy a kutya egy miniszteré, feltesszük a ketrecet a szerkocsiba. Tiszta ingyen fogják elvinni, biztos lehetsz.
0: Úgy megvoltam zűrzavarodva, hogy nem is tudtam, mit mondjak hamarjában.
1: Hát hogyne, hiszen az egészből csak annyit láttam, hogy a kutyát elfogják a szerkocsiba vinni, és odaadják a miniszternek, én pedig többet sohasem fogom meglátni. Ezt el is ejtegettem a bakternek, aki azzal nyugtatott meg, hogy a miniszter tőlem vette a kutyát, s én fogom neki kézhez vinni. Ennek folytán a szállítmányt nekem kell kiadni a kolozsvári állomáson, s mindezt ő meg is fogja a vasutasnak mondani. Így már tisztában láttam a dolgot, s bele is egyeztem, hogy Isten nevében cselekedjük meg. Ekkor a bakter ismét megnézte az órát, s tüzesen így szólt.
2: Hamar! Mert 5 perc múlva itt a vonat!
0: Erre keresni kezdtük a bolhát, s hát nincsen sehol. Kimentünk a kapun, s el a mező felé. Végre én észrevettem, hogy a távolban valami kutyaféle kiáll a földből, de nem mozdult egyet sem. Azért mégis arra mentünk. S ahogy mind közelebb s közelebb értünk, egyre világosabb lett, hogy csak ugyan bolha van ott, s még világosabb az, hogy zsemle is ott van mellette. De hiába hívtuk, csalogattuk őket, mert futottak előlünk, mint az 5 perc. Végre a bakter megállt, mire én ránéztem, s őre ám. Nem tudtam, hogy ilyen fonák helyzetben mit kell mondani, s hallgattam. Féltem is egy kicsit, s nem ettem is volna egy kicsit, vagyis az egyik lábamról a másikra álltam. S már éppen szólani vagy tenni akartam valamit, amikor a bakter hátrább tolta a fején a csákót, a füle felett megvakarta a fejét, és így szólt.
1: Megette a fene az 5 percet.
0: Azzal megfordult helyből, visszafelé indult, és útközben is tovább vakarta a fejét szüntelenül. Úgy gondolván, hogy ez valami babona, amit ilyenkor csinálni kell, én is vakarni kezdtem a fejemet. Az ember ezt nézte egy ideig, de aztán megállt, és sötét indulattal rám szólt.
2: Csúfolódol, te gazember!
1: Én nem, tekintetes úr,
0: mondtam.
2: Hát akkor miért vakarod a fejedet?
1: Testvériségből, feleltem.
0: A bakter többet nem szólt, s nem szóltam én sem. Lassan és hang nélkül haladtunk vissza a kapu felé. És akkor egyszerre feltűnt a vonat, amint nagy füstölögve közeledett. A bakter megszökte magát, és befutott a házba, ahonnét egy piros zászlóval ugrott elő. Odaállt a ház elé, a zászlót felemelte, és amint így módon köszöntötte a vonatot, nagy és fontos embernek láttam. Arra gondoltam, hogy vajon elérek-e én is az életben annyit, hogy valahol örhelyem legyen, és én ott álljak zászlóval a kezemben.
1: Hát most mi lesz, tekintetes úr? Kérdeztem tőle, amikor elment a vonat.
2: Mindjárt meglátod, felelte.
0: És azzal elment az udvar végibe, ott a megcímzett ketrecet felemelte, s úgy a földhöz vágta, hogy az egész ketrec összetörött.
1: Miért tetszik haragudni?
0: Kérdeztem. Nem válaszolt semmit, hanem bément a házba, s a zászló helyett egy revolverrel tért vissza. Elszántan fogta a jobb kezében, s rám sem nézett, hanem elindult a mező felé. Elfehéredve mentem utána, s reszkedtem minden tagomban, mert láttam, hogy most bolhának vége lesz. S még arra sem gondolhattam, hogy megvédelmezzem őt a fegyverrel szemben. Ilyen nagy és végső szükségemben tehát, mint máskor is, az Istenhez folyamodtam, s arra kértem őt, hogy tegyen csodát. S ő tett is. Mert ahogy a hely színére értünk volna, hát egyszerre zsemle elindult a bakter felé, s el bolha is felém. Gyere, te haszontalan, mondta a bakter zsemlének, s azzal ketten megindultak vissza. Én is elhoztam a hátizsákot, majd leheveredtem bolhával együtt a mező közepén. Úgy feküdtünk ott a napfényben és a tavaszban, örülő szívvel és boldogan, mintha nem is történt volna semmi rossz velünk.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
4: Az elmúlt percekben hangos könyvtárovatunkat hallhatták, amelyben Tamási Áron Ável az országban első fejezetének harmadik része került felolvasásra. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak, ezzel lassan Homok Óra műsorunk végére érkezünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóktól, ami Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus tollából származik, és így hangzik. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Ez a gondolat biztasson minket ma is a jóra, a reménységre. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát, a Homok Óra mai házigazdáját hallották. Találkozunk 6 órakor. Békesség Istentől, viszont hallásra, áldott napot kívánok!

Este. Ébresztő. Információs magazinműsor.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 19-én szerdán ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják, a pontos idő 6 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Ordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az energiaügyi minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A Petrom és az OMV kútjainál gyakorlatilag csak egyetlen napot tartott az intézkedés hatása. A motorolaj ára hétfőn literenként 15 banival drágult, kedden pedig a MOL és a Rompetrol is megemelte az árait nagyjából 14 banival. A Lukoil töltőállomásain egyelőre változatlan az ár, de azt is meg kell jegyezni, hogy 10 35 banival továbbra is a legdrágább, derült ki az Economedia táblázatából, amely szerint átlagosan 10 1 bani felé kúszott ismét az ár, holott vasárnap még 10 alatti árral is lehetett találkozni. A benzin literenkénti ára 10 alatt maradt. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamos energiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt per óra új tárolókapacitás létrehozása, számol be az Ager Press. Pályázni bármilyen méretű vállalkozás jogosult, beleértve az újonnan alapítottakat is, amelyek az elektromos energia termelésével, szállításával, elosztásával, forgalmazásával és tárolásával foglalkoznak, írta a kormányfő Facebook bejegyzésében. A projektek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, és a nyertes pályázatok azok lesznek, amelyek a legalacsonyabb támogatási összeget igénylik egy megawatt per óra telepített kapacitásra vetítve, számolt be Bolozsán. Nikus Ordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az indoklás után a törvény a parlament elé kerül vitára, majd csak ezt követően kerül hozzám. Remélem, hogy a jogalkotási folyamatot sikerül lezárni augusztus 31-ig, a helyreállítási tervben megszabott határidőig, írta bejegyzésében Nikus Ordán az Ager Press szerint. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. Ezen a héten tehát nem várhatók kiemelkedő problémák Románia villamosenergia ellátásában, olvasható a tárca közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok tártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunk 2025. július 19-ai ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
12: Krédó.
13: A megtartó hit műsora.
14: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Tesszalonika beliekhez írt második levél első fejezetének a 3-tól 10-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Hajdó Tímea, a kendilónai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Ernst Morrison és Mit szobrás című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét a második Tesszalonikai Levél első fejezetének 3-tól 10-ig terjedő verséből olvasom. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtetek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötröiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtök, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy film, aminek az a címe, hogy A bosszú állók. Olyan valakikre gondolhatunk talán a cím alapján, akik a magukon esett sérelmeket megtorolják, és ha lehet, akkor még gonoszabb eszközökkel válaszolnak azoknak, akik vétettek ellenük. Ezzel szemben a filmbeli bosszú állók a jó ügyért harcolnak. Az ártatlanokat akarják védeni a gonosz fortéjaival szemben. Igazi szuper hősök, akik legyőzik a rosszakat és helyreállítják a világrendjét, mint az az ilyen filmekben lenni szokott. Mit olvasunk a mai igében? Amikor Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Fura nekünk ez a szó összetétel, viszolgunk is tőle. Mert mi valami reményt keresünk, amiben bele lehet kapaszkodni, amiért és ami miatt érdemes küzdeni. Itt pedig súlyos szavak vannak a bosszúállásról, a keményen ítélő Jézusról. Hogyan lesz ebből nekünk szóló üzenet? Bár egész gyerekkorunk, sőt fiatalkorunk arról szól, hogy tanítani próbálnak minket arra, hogy felelősek vagyunk a cselekedeteinkért, mégis ez a világ, mintha valami más diktálna. Megúszni, elsumákolni, szönnyeg alá söpörni, okosban megoldani. Aztán, mikor felszínre kerül valami, amiben többé nem lehet másra tolni a felelősséget, jönnek a nagy botrányok, és megsemmisülnek emberi életek. Ma valahogy azt éljük, hogy rengeteg energiát tesznek abba bele az emberek, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. Ahelyett, hogy abba fektetnék az energiáikat, hogy felelősség teljesen cselekedjenek. Egyszer mindenki fog derülni, szoktuk mondani, jó lenne ezt itt ebben a világban is megjegyezni, de ott a végén mindenképpen így lesz, hogy egyszer mindenki fog derülni. Minden Isten elé tart, ezt nem felejthetjük el. Büntetlenül nem lehet cselekedni a szerető Isten ellen. Mert mindannyian előtte fogunk megállni, és számot kell adjunk majd mindenről. Az ítélet ténye azonban mégsem megijeszteni akar minket, hanem el akar indítani a felvállalt tettek a bűnbánatnak az útján. El akarja indítani az esendő embert Isten felé. Hogy most még van idő, most még odafordulhatok, most még kereshetem őt, tanulhatom a felelősség teljes életet, amiben felvállalom, hogy nem vagyok bűntelen, de azt is hiszem és tudom, hogy Isten a megtérő bűnösnek kegyelmet ad. Isten elé tart minden és mindenki. Az is, aki tagadja. Az is, aki nem vesz róla tudomást, hanem magát helyezi a világ közepére. Isten elé tart az is, aki a mindennapokban keresi őt. Az irány ugyanaz, de más-más lélekkel kell majd ott állni. Mi az ítéletben a reménységünk? Az, hogy Isten kezében van a végső ítélet. Az, hogy Isten igazsága fog győzni. Hogy a gonoszságnak örökre vége lesz, hogy az igazság minden álnokság felett diadalmaskodni fog. Erre az igazságra vágyunk, akkor is, amikor bántanak minket, akkor is, amikor tétlenül, tehetetlenül állunk a gyűlölettel szemben. Istenhez tartozni biztonságot jelent. A nyomorúság ellenére megélni a hitet.
Ez az, amiért meg is dicséri az apostol a gyülekezetet. Kiben reménykedhetek hát? Reménység nélkül ugyanis nincs élet. Reménység nélkül nincs ítélet azoknak, akik Jézusban bíznak. De Jézus sokkal több, mint egy szuperhős. Ő az egész világ ura, és a legnagyobb reménységem abból fakad, hogy ki tudom mondani, hogy az enyém is, az én uram is, az én megváltom is. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy elsősorban nem félelmet akarsz kelteni bennünk, nem a pánikot akarsz előidézni, csupán csak arra intesz bennünket, hogy jól lássuk azt, amit te elkészítesz, előkészítesz, hogy felelősség teljesen tudjunk cselekedni, és legfőképpen tudjunk bűnbánattal élni, előtted megvallani mindazt, amiben hibáztunk, tévedtünk, vétettünk, alázatosan, engedelmes szívvel. Amen.

0: Erzt Modarzon és Schmidt szobráz. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Pál apostol Korintusiakhoz írt első levele, 10. részének 13. verse. Az ismert evangélista Erzt Modarzon evangélista pályafutása előtt éveken át volt lelkész és lelkigondozó Weidenauban, Zigarland területén. Ott gyakran elhaladt Schmidt szobrász műhelye előtt. Időnként megállt egy kis időre, és nézte, hogyan dolgozik a mester. Schmidt mester általában sírköveket készített, amelyek az elhunyt nevén kívül szép bibliai mondásokat is feltüntettek. Egy napon egy nagy márványtömböt raktak le a műhely előtt. Mivel ez a tömb túl nagy volt sírkőnek, Modarzon lelkész megkérdezte a mestert: ebből meg mit akar készíteni? A mester erre a maga eredeti stílusában válaszolt: egy Germánia, mitológiai nőalak, ül benne, csupán a koszt kell eltávolítani róla. A maga művész szemével már látta Germánia alakját, amelyből a négyszögletes kőtömbből lesz. Így azután elkezdett vésni, hogy leverje róla a koszt. Napról napra egyre nyilvánvalóbbá és láthatóbbá vált az emberi alak. Egyre jobban fel lehetett ismerni Germániát. Egy nap Modarzon megkérdezte, ugye nem sokára készen van. Ekkor Schmidt mester félretette a kalapácsot és a vésőt, és így felelt: mit is gondol? Most jön a lényeg, most jön csak a finomítás. És munkáját egy vaskefével folytatta. Először egy durvával, azután egy finommal, és végül még különböző fajta csiszoló papírokkal. Mennyire csodálkozott Modarzon lelkész, hogy még milyen sok koszt került le. Milyen gyakran mesélte el ezt az élményét evangélistaként a prédikációiban, hogy Isten gyermekeit arra bátorítsa, türelmesen tartsanak ki nagy Istenünk élet és szenvedés iskolájában. Mennyei mesterünk azon van, hogy csupán még a koszt vésse le rólunk, hogy Jézus Krisztus képe nyilvánvalóan napvilágra kerüljön. A rómaiakhoz írt levél 8. részének 29. és 30. versei szerint mindannyian az ő fiának, a Jézus Krisztusnak képére vagyunk elrendelve, és a Szentlélek szakadattanul dolgozik rajtunk, hogy átalakuljunk Isten fiának képére. Ez különösen a szenvedés és nyomorúság, baj és kísértés, belső szorongattatás és külső üldöztetés finom munkája által történik. Szenvedés által vési bele a mester a szívekbe és az elmékbe az ő általános érvényű képét. Ezért olvassuk a rómaiakhoz írt levél 8. részének 28. versében: jól tudjuk, hogy Isten azoknak, akik őt szeretik, akik az ő végzése szerint hivatalosak, mindent javukra fordít. Azokhoz a dolgokhoz, amelyek a javunkra szolgálnak, hozzátartozik a szenvedés és a nyomorúság is. Itt nem csak a betegségre és testi kínra gondolunk, hanem a családi életben, a környezetünkben és a hivatásunkban elszenvedett szenvedésre és nyomorúságra is. Már a közmondás is így szól: amikor a gyermekek kicsik, a térdünket nyomják, de amikor nagyok, a szívünket nyomják. Mennyi bajuk és gondjuk is van a jelenlegi antikrisztusi világban a szülőknek, serdülő gyermekeikkel, amikor azok már nem akarnak Isten útján járni. Mennyire igaz? Kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond, de ha nincs gyerek, gondok akkor is vannak. Amikor Schmidt mester olyan fáradhatatlanul dolgozott Germánián, és a tölgylevélkoszorút reszelgette, ami nagyon bonyolult munka volt, Modarzon lelkész feltette neki a kérdést: mondja csak, Schmidt mester, mit csinál, ha egyszer túl nagyot üt, és egy túlságosan nagy darab hullik le? Erzt Modarzon csak azt akarta tudni, hogy vajon ilyenkor az egész munka hiába való volt, vagy van valamilyen tapasztó anyag, amellyel a lepattan darabot újra fel lehet ragasztani. Schmidt mester csupán rövid, csak nem elutasító választ adott: ilyen nem fordul elő. Ez a válasz Modarzon lelkésznél mégiscsak túl sok bizalmat feltételezett a mester művészi tehetsége iránt, és nem hagyta annyiban. Nos, tételezzük fel, hogy előfordul, akkor mit csinál? A mester válasza ugyanaz maradt: ilyen nem fordul elő. Amikor Modarzon nem tágított, Schmidt mester barátságtalan lett. Hányszor kell még elmondanom magának, ilyen nem fordul elő? Ezzel Modarzonnak meg kellett elégednie. Ez azonban egyúttal világos prédikáció is volt a számára. Ami egy földi szobrásznál nem fordul elő, az mennyivel kevésbé fordul elő mennyei mesterünknél. Isten sohasem üt túl sokat, vagy túl mélyre. Ő sohasem sújt le túl erős ütésekkel. Ő nem terhel túl bennünket, és nem hagy minket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetjük. Ahogy erről a korintusiakhoz írt első levél 10. részében is olvashatunk. Üdvözítőnk a nagy szobráz, aki belsőleg a Szentlélek által a maga képére akar formálni bennünket. Sohasem fog túl sokat követelni tőlünk. Pontosan tudja, mennyit rakhat ránk, mennyit tudunk valóban elviselni. Micsoda isteni kegyelem ez! Micsoda vigasztalás mindannyiunk számára!
1: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Ernst Morrison és Schmidt szobrát című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat augusztus 14-én szerdán, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus tollából származik, és így hangzik. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik, majd ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor ismét híreket mondok, majd krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik. Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Ordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az Energiaügyi Minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamos energiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt per óra új tárolókapacitás létrehozása, számol be az Ager Press. Nikus Ordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Boldizsár Zeik Annával.

1477. augusztus 19-én Miksa, ausztriai főherceg feleségül vette Burgundi Máriát. Ezzel a kapcsolattal a Habsburg-ház megkapta Burgundiát, Európa egyik leggazdagabb országát. ...1839-ben ezen a napon a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt. 1919-ben Afganisztán elszakadt Nagy-Britanniától és függetlenné vált. 1944. augusztus 19-én felkelés tört ki a német megszállók ellen Párizsban. ...1991-ben ezen a napon puccs volt a Szovjetunióban, ekkor Mihály Gorbacsov elnököt leváltották. 2004-ben ezen a napon mondott le Medgyessy Péter miniszterelnök. 2007. augusztus 19-én a tajföldiek népszavazáson elfogadták az ország új alkotmányát. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Lássuk, kik azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 19-én.

1921-ben megszületett Gene Roddenberry, amerikai producer, forgatókönyvíró, a Star Trek sorozat alkotója. 1923-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Géra Zoltán, Kossuth Díjas magyar színész, a Nemzet színésze. 1944-ben ezen a napon Nagyváradon megszületett Knézi Jenő, magyar sportújságíró és sportriporter, ifjabbik Knézi Jenő sportriporter édesapja. ...1946-ban született Bill Clinton, amerikai Egyesült Államok 42. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1993-tól 2001-ig töltötte be. 1951-ben született John Deacon, angol zenész, a Queen együttes basszusgitárosa. 1957-ben ezen a napon született Sebestyén Márta, Kossuth Díjas magyar előadó művész, népdal énekesnő. 1. pedig következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 19-én. ...1662-ben ezen a napon hunyt el Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, filozófus, teológus. 1793-ban távozott az élők sorából Makó Pál, magyar matematika és fizika professzor, a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1883-ban elhunyt Borsos József, magyar festőművész. 1936-ban ezen a napon hunyt el Federico García Lorca, spanyol költő, dráma.

1919 óta Afganisztánban augusztus 19-e a függetlenség kikiáltásának napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Boldi Zsárzályk Annával, a következőkben Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat mai kuktorovatunkban. A mai kuktorovatunkban a retro milánói makaróni receptjét hoztam el önöknek. Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 személyre készítjük. 3 evőkanál olívaolaj, 1 közepes darab vörös hagyma, 12 deka sonka, 20 deka csipárkegomba, 36 deka konzervált paradicsom, 150 g sűrített paradicsom, körülbelül 2 deci, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 1 evőkanál oregano, 1 evőkanál cukor és 50 deka g makaróni.

Most pedig lássuk a retro milánói makaroni elkészítését. Egy nagyobb serpenyőben felforrósítjuk az olívaolajat. Hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát, majd 1-2 percig pároljuk rajta. Utána hozzáadjuk a kis kockákra vágott sonkát, és még 1-2 percig kevergetjük. Mehet hozzá a vékony szeletekre vágott gomba. Ha túl hamar pirulna, akkor öntsünk alá 1 deci vizet, és pároljuk 15 percen keresztül. Közben sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk az oregánót. Ha letelt a 15 perc, adjuk hozzá a 2 fajta paradicsomot és a cukrot, keverjük el, és főzzük újra 15 percig. Közben lobogósós vízben főzzük ki a makaronit, majd keverjük össze a szósszal. Sok-sok reszelt trapistával megszorva azonnal tálaljuk.

Most pedig lássuk még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek, ha négy személyre készítjük a retro milánói makaronit. 3 evőkanál olívaolaj, 1 közepes darab vöröshagyma, 12 deka sonka, 20 deka csipergegomba, 36 deka konzervparadicsom, 150 g sűrített paradicsom, kb. 2 deci, só ízlés szerint, bors ízlés szerint, 1 evőkanál oregano, 1 evőkanál cukor és 50 deka makaróni.

Remélem, hogy tetszett a kedves hallgatóknak a retro milánói makaroni receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a noszalti.hu weboldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok Önöknek, és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap legközelebb ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeljeinket köszöntjük Boldizsár Zeik Annával.
3: Augusztus 19-én Huba, Bernát, Lajos, Marián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Huba ismeretlen eredetű régi magyar személynév. A Bernát, germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. A Lajos germán francia eredetű név, a régi germán Slodevek névnek a francia Louis formájából származik. Jelentése hírnév, háború, hangos. A Marián latin eredetű név, a Marianus név rövidüléséből származik, jelentése a Marius nemzetséghez tartozó férfi. Köszöntünk tehát augusztus 19-én minden Huba, Bernát, Lajos és Marián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Follow the Flow a holnap küszöbén című dalával. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben ugyancsak a Follow the Flow énekel nekünk.

0: De ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
1: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton elállom.

0: Az elmúlt percekben a Follow the Flow együttes énekelt nekünk.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott kedves rádióhallgatókat is augusztus 19-én, szerdán ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Blaise Pascal francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus tollából származik, és így hangzik. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Ez a gondolat motiváljon minket a mai nap folyamán. Most pedig lássuk, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, majd Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Ordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az Energiaügyi Minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A Petrom és az OMV kútjainál gyakorlatilag csak egyetlen napot tartott az intézkedés hatása. A motorolaj ára hétfőn literenként 15 banival drágult, kedden pedig a MOL és a Rompetrol is megemelte az árait nagyjából 14 banival. A Lukoil töltőállomásain egyelőre változatlan az ár, de azt is meg kell jegyezni, hogy 10 lej 35 banival továbbra is a legdrágább, derült ki az Ekonomédia táblázatából, amely szerint átlagosan 10 lej 1 bani felé kúszott ismét az ár, holott vasárnap még 10 lej alatti árral is lehetett találkozni. A benzin literenkénti ára 10 lej alatt maradt. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamos energiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt per óra új tárolókapacitás létrehozása, számol be az Ager Press. Pályázni bármilyen méretű vállalkozás jogosult, beleértve az újonnan alapítottakat is, amelyek az elektromos energia termelésével, szállításával, elosztásával, forgalmazásával és tárolásával foglalkoznak, írta a kormányfő Facebook bejegyzésében. A projektek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, és a nyertes pályázatok azok lesznek, amelyek a legalacsonyabb támogatási összeget igénylik egy megawatt per óra telepített kapacitásra vetítve, számolt be Bolozsán. Nikus Ordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az indoklás után a törvény a parlament elé kerül vitára, majd csak ezt követően kerül hozzám. Remélem, hogy a jogalkotási folyamatot sikerül lezárni augusztus 31-ig, a helyreállítási tervben megszabott határidőig, írta bejegyzésében Nikus Ordán az Agile Press szerint. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a Csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. Ezen a héten tehát nem várhatók kiemelkedő problémák Románia villamos energia ellátásában, olvasható a tárca közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és megannyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Reklám.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy legyel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő műsorunk 2025. július 19-ei ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Tesszalonika beliekhez írt második levél első fejezetének a 3-tól 10-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Ernst Morrison és Mit szobrász című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől! Istennek igéjét a második Tesszalonikai levél első fejezetének 3-tól 10-ig terjedő verséből olvasom. Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik minnyájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtetek is. Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötröiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtök, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket. Néhány évvel ezelőtt jelent meg egy film, aminek az a címe, hogy a bosszú állók. Olyan valakikre gondolhatunk talán a cím alapján, akik a magukon esett sérelmeket megtorolják, és ha lehet, akkor még gonoszabb eszközökkel válaszolnak azoknak, akik vétettek ellenük. Ezzel szemben a filmbeli bosszú állók a jó ügyért harcolnak. Az ártatlanokat akarják védeni a gonosz fortéjaival szemben. Igazi szuperhősök, akik legyőzik a rosszakat és helyreállítják a világrendjét, mint az az ilyen filmekben lenni szokott. Mit olvasunk a mai igében? Amikor Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Fura nekünk ez a szó összetétel, viszolygunk is tőle. Mert mi valami reményt keresünk, amiben bele lehet kapaszkodni, amiért és ami miatt érdemes küzdeni. Itt pedig súlyos szavak vannak a bosszúállásról, a keményen ítélő Jézusról. Hogyan lesz ebből nekünk szóló üzenet? Bár egész gyerekkorunk, sőt fiatalkorunk arról szól, hogy tanítani próbálnak minket arra, hogy felelősek vagyunk a cselekedeteinkért, mégis ez a világ, mintha valami más diktálna. Megúszni, elsumákolni, szönnyeg alá söpörni, okosban megoldani. Aztán, amikor felszínre kerül valami, amiben többé nem lehet másra tolni a felelősséget, jönnek a nagy botrányok, és megsemmisülnek emberi életek. Ma valahogy azt éljük, hogy rengeteg energiát tesznek abba bele az emberek, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. Ahelyett, hogy abba fektetnék az energiáikat, hogy felelősségteljesen cselekedjenek. Egyszer mindenki fog derülni, szoktuk mondani, jó lenne ezt itt ebben a világban is megjegyezni, de ott a végén mindenképpen így lesz, hogy egyszer mindenki fog derülni. Minden Isten elé tart, ezt nem felejthetjük el. Büntetlenül nem lehet cselekedni a szerető Isten ellen. Mert mindannyian előtte fogunk megállni, és számot kell adjunk majd mindenről. Az ítélet ténye azonban mégsem megijeszteni akar minket, hanem el akar indítani a felvállalt tettek a bűnbánatnak az útján. El akarja indítani az esendő embert Isten felé. Hogy most még van idő, most még odafordulhatok, most még kereshetem őt, tanulhatom a felelősség teljes életet, amiben felvállalom, hogy nem vagyok bűntelen, de azt is hiszem és tudom, hogy Isten a megtérő bűnösnek kegyelmet ad. Isten elé tart minden és mindenki. Az is, aki tagadja. Az is, aki nem vesz róla tudomást, hanem magát helyezi a világ közepére. Isten elé tart az is, aki a mindennapokban keresi őt. Az irány ugyanaz, de más-más lélekkel kell majd ott állni. Mi az ítéletben a reménységünk? Az, hogy Isten kezében van a végső ítélet. Az, hogy Isten igazsága fog győzni. Hogy a gonoszságnak örökre vége lesz, hogy az igazság minden álnokság felett diadalmaskodni fog. Erre az igazságra vágyunk, akkor is, amikor bántanak minket, akkor is, amikor tétlenül, tehetetlenül állunk a gyűlölettel szemben. Istenhez tartozni biztonságot jelent. A nyomorúság ellenére megélni a hitet.
Ez az, amiért meg is dicséri az apostol a gyülekezetet. Kiben reménykedhetek hát? Reménység nélkül ugyanis nincs élet. Reménység nélkül nincs ítélet azoknak, akik Jézusban bíznak. De Jézus sokkal több, mint egy szuperhős. Ő az egész világ ura, és a legnagyobb reménységem abból fakad, hogy ki tudom mondani, hogy az enyém is, az én uram is, az én megváltom is. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy elsősorban nem félelmet akarsz kelteni bennünk, nem a pánikot akarsz előidézni, csupán csak arra intesz bennünket, hogy jól lássuk azt, amit te elkészítesz, előkészítesz, hogy felelősség teljesen tudjunk cselekedni, és legfőképpen tudjunk bűnbánattal élni, előtted megvallani mindazt, amiben hibáztunk, tévedtünk, vétettünk, alázatosan, engedelmes szívvel. Amen.

0: Erst Modarzon és Schmidt szobráz. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Pál apostol korintusiakhoz írt első levele, 10. részének 13. verse. Az ismert evangélista Ernst Modarzon evangélista pályafutása előtt éveken át volt lelkész és lelkigondozó Weidenauban, Zigarland területén. Ott gyakran elhaladt Schmidt szobrász műhelye előtt. Időnként megállt egy kis időre, és nézte, hogyan dolgozik a mester. Schmidt mester általában sírköveket készített, amelyek az elhunyt nevén kívül szép bibliai mondásokat is feltüntettek. Egy napon egy nagy márványtömböt raktak le a műhely előtt. Mivel ez a tömb túl nagy volt sírkőnek, Modarzon lelkész megkérdezte a mestert, ebből meg mit akar készíteni? A mester erre a maga eredeti stílusában válaszolt. Egy Germánia, mitológiai nőalak, ül benne, csupán a koszt kell eltávolítani róla. A maga művész szemével már látta Germánia alakját, amelyből a négyszögletes kőtömbből lesz. Így azután elkezdett vésni, hogy leverje róla a koszt. Napról napra egyre nyilvánvalóbbá és láthatóbbá vált az emberi alak. Egyre jobban fel lehetett ismerni Germániát. Egy nap Modarzon megkérdezte, ugye nem sokára készen van. Ekkor Schmidt mester félretette a kalapácsot és a vésőt, és így felelt. Mit is gondol? Most jön a lényeg, most jön csak a finomítás. És munkáját egy vaskefével folytatta. Először egy durvával, azután egy finommal, és végül még különböző fajta csiszoló papírokkal. Mennyire csodálkozott Modarzon lelkész, hogy még milyen sok kosz került le. Milyen gyakran mesélte el ezt az élményét evangélistaként a prédikációiban, hogy Isten gyermekeit arra bátorítsa, türelmesen tartsanak ki nagy Istenünk élet és szenvedés iskolájában. Mennyei mesterünk azon van, hogy csupán még a koszt vésse le rólunk, hogy Jézus Krisztus képe nyilvánvalóan napvilágra kerüljön. A rómaiakhoz írt levél 8. részének 29. és 30. versei szerint mindannyian az ő fiának, a Jézus Krisztusnak képére vagyunk elrendelve, és a Szentlélek szakadattanul dolgozik rajtunk, hogy átalakuljunk Isten fiának képére. Ez különösen a szenvedés és nyomorúság, baj és kísértés, belső szorongattatás és külső üldöztetés finom munkája által történik. Szenvedés által vési bele a mester a szívekbe és az elmékbe az ő általános érvényű képét. Ezért olvassuk a rómaiakhoz írt levél 8. részének 28. versében. Jól tudjuk, hogy Isten azoknak, akik őt szeretik, akik az ő végzése szerint hivatalosak, mindent javukra fordít. Azokhoz a dolgokhoz, amelyek a javunkra szolgálnak, hozzátartozik a szenvedés és a nyomorúság is. Itt nem csak a betegségre és testi kínra gondolunk, hanem a családi életben, a környezetünkben és a hivatásunkban elszenvedett szenvedésre és nyomorúságra is. Már a közmondás is így szól. Amikor a gyermekek kicsik, a térdünket nyomják, de amikor nagyok, a szívünket nyomják. Mennyi bajuk és gondjuk is van a jelenlegi antikrisztusi világban a szülőknek, serdülő gyermekeikkel, amikor azok már nem akarnak Isten útján járni. Mennyire igaz? Kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond, de ha nincs gyerek, gondok akkor is vannak. Amikor Schmidt mester olyan fáradhatatlanul dolgozott Germánián, és a tölgylevélkoszorút reszelgette, ami nagyon bonyolult munka volt, Modarzon lelkész feltette neki a kérdést. Mondja csak, Schmidt mester, mit csinál, ha egyszer túl nagyot üt, és egy túlságosan nagy darab hullik le? Ernst Modarzon csak azt akarta tudni, hogy vajon ilyenkor az egész munka hiába való volt, vagy van valamilyen tapasztó anyag, amelyel a lepattant darabot újra fel lehet ragasztani. Schmidt mester csupán rövid, csak nem elutasító választ adott. Ilyen nem fordul elő. Ez a válasz Modarzon lelkésznél mégiscsak túl sok bizalmat feltételezett a mester művészi tehetsége iránt, és nem hagyta annyiban. Nos, tételezzük fel, hogy előfordul, akkor mit csinál? A mester válasza ugyanaz maradt. Ilyen nem fordul elő. Amikor Modarzon nem tágított, Schmidt mester barátságtalan lett. Hányszor kell még elmondanom magának? Ilyen nem fordul elő. Ezzel Modarzonnak meg kellett elégednie. Ez azonban egyúttal világos prédikáció is volt a számára. Ami egy földi szobrásznál nem fordul elő, az mennyivel kevésbé fordul elő mennyei mesterünknél. Isten sohasem üt túl sokat vagy túl mélyre, ő sohasem sújt le túl erős ütésekkel. Ő nem terhel túl bennünket, és nem hagy minket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetjük. Ahogy erről a korintusiakhoz írt első levél 10. részében is olvashatunk. Üdvözítőnk a nagy szobráz, aki belsőleg a Szentlélek által a maga képére akar formálni bennünket. Sohasem fog túl sokat követelni tőlünk. Pontosan tudja, mennyit rakhat ránk, mennyit tudunk valóban elviselni. Micsoda isteni kegyelem ez! Micsoda vigasztalás mindannyiunk számára!
1: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Ernst Morrison és Schmidt szobrát című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunk 2025. július 19-ei ismétlését hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most csatlakoztak be augusztus 19-én szerdán az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Blaise Pascal francia matematikus, fizikus és vallásfilozófus tollából származik, és így hangzik. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Ez a gondolat motiváljon minket a mai napon. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat még egészen 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most hírösszefoglalónk következik.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

0: Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Hordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az Energiaügyi Minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamos energiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt per óra új tárolókapacitás létrehozása, számol be az Ager Press. Nikus Hordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, most pedig aktuális összeállításunk következik, amelynek mai témája tudomány, hit és virtus tanúbizonyságai, egyetemjáró diákok emlékkönyvei a 16-18. Századból. Az emlékkönyv a 16. század második felében jelent meg, és néhány évtized alatt önálló műfajjá formálódott. Egyrészt a barátságkultusz irodalmi lenyomataként, másrészt az európai protestáns egyetemeken tanuló diákok műveltségének és tudományos felkészültségének tanúbizonyságaként vált jelentőssé. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzött nagyszámú album segítségével tekinthettünk be az emlékkönyvek kultuszának alakulásába a 17. Kolozsvári Magyar Napokon. A 16-18. századból egyetemjáró századból származó egyetemjáró diákok emlékkönyveit Földesi Ferenc filológus, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője és osztályvezetője mutatta be a Bánfi Miklós Opera Stúdióban augusztus 17-én. A riporter Pilbát Kincső.
1: Az emlékkönyvek a 16. század második felétől váltak az európai diákok emlékezetének fontos hordozóivá. A 16-18. Században egyetemre járó diákok emlékkönyveit Földesi Ferenc filológus, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője mutatta be a 17. kolozsvári magyar napokon.
2: Hogyan terjedt el az albumbejegyzés műfaja, hogyan nézett ki egy ilyen album, illetve kiknek a körében terjedt el?
3: Maga a műfaj megszületése is, és azután az elterjedés is egy nagyon jól körülírható csoporthoz kapcsolódik, mégpedig a nyugat-európai egyetemeket járó diákok, nem csak magyarok, hanem német egyetemisták körében, hollandok körében, tehát ez egy európai jelenség a 16. század második felétől. Tehát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy amikor egy diák elindult a egyetemi útjára, ami már az utazás is sok volt időben, és másképp nézett ki, mint ma, és az egyetemi évei alatt, ugye van, aki hosszabban peregrinált, a peregrinációnak nevezzük ezt az utat, volt, aki csak egy fél évig volt kint, de volt, aki 2-3 évig is, és nem ritka, hogy egyik egyetemről ment a másikra. Tehát mielőtt elindult, akkor még itthon könyvkötővel készítetett egy üres albumot, ez egy kisméret, 8-adrét nagyságú könyvecskékről beszélünk, amit ugye lehet szállítani egyéb holmik között, és azután az egyetemen a jelesebb, szeretett vagy híres professzorokkal néhány kedves vagy

0: egy nyomtatott, tehát egy kiadó által előkészített album, aminek a címébe, mert úgy vette föl a kiadó, hogy idézeteket fog közölni, és idézeteket is közölt benne, nyomtatva bizonyos lapokon, más lapok üresek maradtak a bejegyzések számára. Idézeteket közöl benne, elsősorban azoknak a diákoknak a kedvéért, akik az albumukat átadják ismerősnek, diáktársnak, hogy örök emlékezetnek okáért valamit beleírjanak. Tehát a 16. század végére ez a műfaj meglehetősen elterjedt, és a 17. században virágzik igazából. Ez a, nevezzük ezt tudós albumnak.
1: Igen, a címben is szerepelt, hogy a tudományosság tanú bizonyságai, hogyan jelenik meg a tudományosság ezekben az albumokban?
0: Jellemzően a professzorok bejegyzéseinél. Tehát két vetülete jelenik meg. Az egyik maga a bejegyzés, amit nevezzünk úgy, hogy az üzenet, nevezzük üzenetnek. Maga a bejegyzés az árulkodik arról, hogy a bejegyző az annak a tudományterületnek, az esetek jelentős részében a teológiának, ugye alapvetően teológiát hallgatni mentek az egyetemekre, ez még a 17. század első felében, második felében is alapvetően így van, hiszen ez, amikor hazatértek, és most már beszéljünk esetleg ilyen erdélyi közegről is, vagy református közegről is, de az evangélikusoknál is ez volt, tudni kezd kimondottan protestáns műfaj. Amikor hazatértek, ők a legmagasabb képzettséggel jöttek haza, és ők lettek ugye magas beosztású lelkészek egészen a püspökségig, és ők lettek a kollégiumokban a legmegbecsültebb vagy legképzettebb professzorok. Tehát megjelenhet úgy, hogy a tudományosság megjelenhet úgy, hogy a bejegyző az adott egyetemen a biblikum tanára, a héber nyelv tanára, a görög nyelv tanára, lehetőleg az ő kutatási és oktatási területéhez kapcsolódó bejegyzést tesz. Tehát aki biblikumot tanít, az adott esetben ószövetségi idézetet ír be, és természetesen héberül. Aki görögöt tanít, az mondjuk vagy egy antik szerzőtől vesz egy idézetet, vagy pedig egy új szövetségi lokuszt jegyez be. Tehát ez az egyik rétege. A másik rétege a tudományosságnak, amikor az ajánlásban, tehát ha a diák valóban egy nagy reményű ifjú, akkor beleírja a professzor, hogy XY-nak a nagy reményű erkölcseiben, tudományában és felkészültségében az igen kiváló diáknak, XY-nak. Tehát ezek a bejegyzések egy kicsit árulkodnak. Kritikával kell kezelni mindig ezeket az ajánlásokat, mert köztük van egy csomó standard szöveg, ami hát vagy úgy van, vagy nem úgy van, de mégis, hogyha valakit nagyon-nagyon részletezi ajánlásban a fajta erényeket, felkészültségeket, akkor legyünk jóindulatúak, és fogadjuk el, hogy az esetek nagy részében nem méltánytalanul.
1: És említésre került, hogy egyes albumok nyomtatásra kerültek, ezek a személyes kis könyvecskék hogyan kerültek nyomtatásra?
0: Olyan értelemben nyomtatottak, hogy nem az elkészültük után, hanem előnyomtatott album. Tehát amikor egy könyvkiadó úgy gondolja, erre kevés példa van egyébként, tehát kevés ilyen kiadás van, amikor úgy gondolja, hogy már annyira elterjedt ez a műfaj, hogy majd szívesen megvásárolják ezt a diákok, mert egyes lapokra és jellemzően bizonyos hívószavak szerint rendezve idézeteket nyomtat be. Ami mellé aztán a diák, a bejegyző szintén ugyanabból a tematikai egységhez a saját idézetét is, a saját szövegét is hozzáírhatja. Ezek a tematikus egységek olyan, mint hogy a barátság, a türelem, az erény, Isten szeretet, stb. Tehát ilyen tematikus egységeket nyomtatnak idézetekkel, és köztük persze üres lapok vannak, ahová be lehet jegyezni.
1: Ezek az albumok képeket is tartalmaztak, a képi üzenet mit árul el?
0: Az albumok tartalmaznak képeket a legkülönbözőbb vizuális megformáltságban, egyrészt minőségében is, vagy jók, vagy nem jók a képek, mármint vizuálisan. Másrészt pedig egy párhuzamos műfajt kell említeni, az emblémás könyveket. Az emblémás könyvek 16. század második felétől rendkívül népszerűek. Az emblémás könyv azt jelenti, hogy ezek nyomtatottak az emblémás könyvek, van egy kép és egy értelmező szöveg. Itt az előadásban két ilyen képet mutattam meg, nem emblémás könyvből, hanem ami emblémás könyvből szűrődött át az album bejegyzésekben. Ugye volt

0: egy mékas, és a szöveg az volt körülötte, hogy az egyetértésnek édes a gyümölcse. Méhek gyűjtik a mézet a képen, és viszik a kaptárba. Tehát a képiségnek ugyanolyan üzenete van, mint az írott szövegnek, csak időnként az értelmezési mező az lehet nagyobb. Tehát ha az adott példánál maradva, hogyha csak egy mékast rajzol oda, fest oda a bejegyző, vagy festett, ugye az esetek nagy részében megbízásokra készültek a képek, tehát a bejegyző megbízotta, hogy a városban egy ismert, vagy egy diáktársát, aki szépen rajzolt, szépen festett. Tehát ha csak maga a kép kerül oda, az értelmezési mező lehet viszonylag nagy. Például itt a méhek gyűjtik a helyzet. Egy viszonylag széles értelmezési mező, és ahogy ez az emblémás könyvekben van, a szöveg konkretizálja valahogy ezt az értelmezési mezőn belüli jelentést.
1: A női bejegyzők albumai is később elterjedtek, ezek mikortól jelentek meg, és ezek hogyan alakultak aztán emlékkönyvekké, mint ahogy elhangzott?
0: Igen, ez az eredeti műfajnak az átmenete abba az emlékkönyvbe, ami még a 20. században is volt. 18. század második fele, amikor a fennmaradt emlékanyagban, nem csak a fennmaradt emlékkönyvek közöttből kivondatolhatóan, hanem a fennmaradt levelezésekből is jól megfogható, hogy a női szerzők részévé válnak ennek a kultúrának. Ugye itt képzett, művelt polgárlányokról beszélünk, és az arisztokráciának a hölgytagjairól beszélünk, és akkor a 18. század második felétől nagyon-nagyon erősen megjelenik az ő körükben. Ugye van egy fontos különbség, ők nem peregrináló diákként, tehát nem egyetemre utazó diákként jegyeznek be, hanem rendelkeznek egy emlékkönyvvel, amelybe a társasági események, egy látogatás, bál, vacsora, stb. Alkalmával a család vendégei bejegyeznek néhány kedves sort. Vagy a barátnők, a folyamatos barátnők bejegyeznek néhány kedves sort, így aztán nagyon-nagyon elterjed. Tehát a női album. És megváltozik a bejegyzéseknek a típusa is. Tehát ilyen értelemben a tudományosság, ami a 17. században még annyira jellemző az albumokra, nem teljesen, de nagyon-nagyon erősen háttérbe szorul, és dominánssá, szinte kizárólagossá válik a barátság megfogalmazása. Tehát amikor ez válik elsődlegessé, hogy jelet hagyni egymás albumában a barátságról. És a jelet hagyni azt nem véletlenül mondtam, mert itt is a női albumoknál, vagy itt még inkább erősen a szöveg egyre kevésbé domináns, hanem a képiség, meg ilyen különböző játékoknak nevezem azt, amikor már csak egy préselt virág kerül be, és egy név. Ebben az esetben ugye a virágnak meg már azt hiszem mindenfajta üzenete lehet, maradjunk annyiban, hogy a legerősebb üzenet mindig az, hogy a barátság. Tehát, hogy a bejegyző és a tulajdonos közötti örök és mulatatlan barátság jeleként kerülnek oda különböző jelek. Egy hajtincs például, egy kis összefűzött és beragasztott hajtincs, tehát ilyen típusú jelek is kerülnek be.
1: És hol tekinthetőek ma meg, hol maradtak fent ilyenféle albumok, emlékkönyvek?
0: Magántulajdonban is vannak még, ezt lehet tudni, de különböző közgyűjteményekben. Nálunk a Széchenyi Könyvtár kézirattárában egy nagyon tekintélyes gyűjtemény van. Ez a 18. század végéig több mint 100 albumot jelent, és aztán a 19. századból további több 10 albumot, amik már ilyen tokban tartott emléklapok. De abban a közegben, amiben vagyunk, és ugye itt is az előadás alkalmával elhangzott, és voltak reflexiók rá, hogy például a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak van albumanyaga, szám szerint nem tudom megmondani, hogy mennyi, de érdemes az oldalukat kinyitni, mert 2 vagy 3 album a digitális oldalukon megtekinthető és végiglapozható. A református gyűjteményben is van, nem hangzott el, de nem zárom ki, hogy az unitáriusok gyűjteményében is van. Protestáns közeghez, kulturális és vallási közeghez kapcsolódó gyűjteményekben mindig van, vagy nagy valószínűséggel vannak.

Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták. A következőkben az állítatot hallgathatják meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsol a kedves hallgatóknak.

Mai elhitatunk címe A rossz irány. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem menje addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Lukács evangéliuma 15. fejezetének 4. és 5. verse.

Mai áhítatunkban Stephen Freeman, virginiai, Egyesült Államok beli testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egy szép őszi délutánon, miután részt vettünk egy foci meccsen feleségemmel, Ceciliával, türelmetlenek voltunk, hogy túl sokat kell várni a buszra, ami visszavisz a parkolóba az autónkhoz. Úgy döntöttünk, hogy gyalog megyünk. Szép nap volt, vágytunk egy kis testmozgásra. Megpróbáltunk levágni egy szakaszt egy erdős részen, de ismeretlen parkolóba lyukadtunk ki. Megijedtünk, eltévedtünk. Hirtelen egy golfautó jelent meg a stadion egyik dolgozójával, aki megkérdezte, visszavihet-e minket a buszokhoz. Megkönnyebbülve fogadtuk el az ajánlatát, majd néhány percen belül az autónkhoz értünk. Ez az élmény emlékeztetett, hogy türelmetlenségünk miatt magunk választunk utakat a helyet, hogy várnánk Isten útmutatására. Ám ő hűséges. Megtalál küszködéseink közepette, és visszahív az ösvényre. A döntést nekünk kell meghozni, még ha nem is egyezik a saját elképzeléseinkkel. Ám végül meglátjuk Isten szeretetét és gondoskodását.

Imádkozzunk. Drága atyánk, amikor az élet próbatételeivel találkozunk, erősítsd hitünket. Hadd érezzük örökkévaló szeretetedet és békességedet. Amen.

Isten útját követve sosem tévedek el. Vallja ezt Stephen Freeman, virginiai, Egyesült Államokbeli testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki segített megtalálni a helyes utat, amikor eltévedtünk.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben Ákos énekel nekünk.

0: Az elmúlt percekben Ákos énekelt nekünk. Ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Déli műsorunkban óránként hírekre számíthatnak, illetve sok más érdekességgel is várjuk Önöket. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóktól, ami Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus tollából származik, és így hangzik. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől a viszonthallásra, szép napot kívánok!
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember,

0: Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
2: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Hordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az energiaügyi minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A Petrom és az OMV kútjainál gyakorlatilag csak egyetlen napot tartott az intézkedés hatása. A motorolaj ára hétfőn literenként 15 banival drágult, kedden pedig a MOL és a Rompetrol is megemelte az árait nagyjából 14 banival. A Lukoil töltőállomásain egyelőre változatlan az ár, de azt is meg kell jegyezni, hogy 10 lej 35 banival továbbra is a legdrágább, derült ki az Economedia táblázatából, amely szerint átlagosan 10 lej 1 bani felé kúszott ismét az ár, holott vasárnap még 10 lej alatti árral is lehetett találkozni. A benzin literenkénti ára 10 lej alatt maradt. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamosenergiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt óra új tárolókapacitás létrehozása, számolt be az Ager Press. Pályázni bármilyen méretű vállalkozás jogosult, beleértve az újonnan alapítottakat is, amelyek az elektromos energia termelésével, szállításával, elosztásával, forgalmazásával és tárolásával foglalkoznak, írta a kormányfő Facebook bejegyzésében. A projektek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, és a nyertes pályázatok azok lesznek, amelyek a legalacsonyabb támogatási összeget igénylik egy megawatt óra telepített kapacitásra vetítve, számolt be Bolozsán. Nikus Hordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az indoklás után a törvény a parlament elé kerül vitára, majd csak ezt követően kerül hozzám. Remélem, hogy a jogalkotási folyamatot sikerül lezárni augusztus 31-ig, a helyreállítási tervben megszabott határidőig, írta bejegyzésében Nikus Hordán az Ager Press szerint. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a Csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. Ezen a héten tehát nem várhatók kiemelkedő problémák Románia villamos energia ellátásában, olvasható a tárca közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: 17. kolozsvári magyar napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
1: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
0: Olá Róbert, a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának vezetője.
2: Hogy lenni szokott, az ember nem készül tudatosan igazán az ilyesmire, a felkérés nyilván megtisztelő és nagy felelősséggel, sok feladattal jár, úgyhogy ennek megfelelően próbálom a szükséges dolgokat áttekinteni, illetve annyira nem is ismeretlen a terep, 23. éve dolgozom itt, tehát a fővonalakban azért megvan, hogy mit kellene rendbe tenni, mit kellene esetleg más megvilágításban helyezni.
0: 7. Válcsirányt IKE Fesztivál Zetevára jár.
3: Amikor beszélgetünk az önkéntesekkel, az egyik dolog, amit említenek, az, hogy szeretik itt a közösséget, és az biztos, hogy az önkénteseknek, akik itt vannak, az előkészítő napokkal együtt, illetve a fesztivál alatt kihívásos napokat élnek meg, főleg most, hogy nagyon meleg van itt Zetevárolján. Viszont látszik az, hogy szívesen végzik ezt a munkát, és lelkesen végzik ezt a munkát, úgyhogy én hiszem azt, hogy a közösségen túl Isten is visszahívja őket mindig erre a rendezvényre.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: fény.
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs Biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemerei Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az életével, Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Ti kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hál' az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást. Ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hál' az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen éppen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztályjal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás. Itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. De tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermekisten tiszteletre is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel. Ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magamének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közben, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az ilyen jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, kiteremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem a szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifölg rengeteg választ adok az ő kérdésére.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életében előkerül akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit, református lelkipásztort hallhatták.

0: az anyaország. Az állományvédelem az egyik fő feladat, amellyel igazgatósága első idején foglalkozni kíván Olá Róbert, akit a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának vezetésével bíztak meg jövő áprilisig. Elődje Berecki Lajos nyugdíjba vonult. Mindezek mellett zajlik a katalogizálás, a raktárak rendezése és a programok szervezése is.
1: A Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárának vezetésével Olá Róbertet bízták meg, és így mint mondjuk úgy új vezető, de nem új munkatársa a nagykönyvtárnak kérdezem, hogy hogyan érte ez a felkérés, és milyen tervekkel áll neki a vezetői munkának.
2: Ahogy lenni szokott, az ember nem készül tudatosan igazán az ilyesmire. A felkérés nyilván megtisztelő és nagy felelősséggel, sok feladattal jár, úgyhogy ennek megfelelően próbálom a szükséges dolgokat áttekinteni, illetve annyira nem is ismeretlen a terep, 23. éve dolgozom itt, tehát a főbb vonalakban azért megvan, hogy mit kellene rendbe tenni, mit kellene esetleg más megvilágításban helyezni. Hát a legfontosabb most bizonyára mindenki értesült a pannonhalmi sajnálatos káreseményről, ugye a rovarfertőzésről, aminek a következtében az egész kiállító tervüket le kellett pakolni, fertőtlenítetni, szakemberekkel kitisztítatni. Ennek próbálunk mi elébe menni, hogy ne történjen itt Debrecenben is hasonló sok 10 vagy 100 milliós káresemény. Ezért az állományvédelem az egyik első, amivel foglalkoznunk kell. Rovarhálókat cseréltetjük le az ablakokon, illetve van, ahol még nincs, azt pótoljuk. Rovarcsapdákat szerzünk be, ezek arra szolgálnak, hogy a rovarfertőzést monitorozzuk, hogy esetleg milyen rovarok mozognak a raktárainkban, termeinkben, illetve hő és pára mérő műszereket szerzünk be, frissítjük részben a régi elavult műszereket, cseréljük le, illetve hát a szokásos nemzeti kultúrás alapnál pályázott restaurálás is folyamatban van éppen.
1: Ezek nyilván nagyon fontos témák, főleg azért, mert ugye itt a kollégium könyvtárában több száz éves könyveket is őriznek, amelyeknek ugye egy folyamatos katalogizálása is folyik, illetve hát nyilván a restaurálás egy állandó feladat, és akár mondhatjuk úgy, hogy probléma is, pontosan azért már, hogy sokszor beszéljük ezt, hogy pályázatokhoz kötött. Itt történhet egyébként előrelépés, nyilván ez nem az ön személyéhez köthető, hanem azért ez egy országos történet, de hogy körvonalazódik-e valami, ami esetleg gyorsíthatná, segíthetné ezt a folyamatot.
2: Hivatalos tájékoztatást még nem kaptunk a minisztériumból, vagy az NKA erről, hogy esetleg bármi változna a restaurálási pályázatoknál, abban bízunk, hogy esetleg az összegeket megemelhetik, hiszen ez az 1,5 millió forint, amire egy egyházi gyűjtény pályázhat évente. Ez gyakorlatilag most 3 kevésbé rosszáputú könyv, és egy Bethlen Gábor oklevél volt az, ami ebbe az összegbe belefér. Tehát 4 ilyen dokumentumot tudunk nagyjából 3-4-et egy évben restauráltatni, amire ez a keret elég. Nyilván az összes világ összes pénze kevés lenne, hogyha a teljes második emeleti kiállítótermet néznénk, hogy minden egyes könyvet szakszerűen restauráltatnánk. Hát kötetenként akár 1,5-2 millió forint is lehet ez az összeg a rosszabb állapotú, nagyobb méretű régi könyveinknél.
1: Ugye a nyár az időszak, amikor egy kicsit nyugalmasabb a mozgás itt a könyvtárban, azért, mert elsősorban ugye a kollégiumhoz köthető intézmények dolgozói, tanulói veszik igénybe, illetve van egy direkt generált szünet is, amikor jobban fókuszálnak a háttérmunkára, ilyen akár a raktár rendezése. Itt most hol tart a munka? Meddig lehet egyébként egy ilyen direkt felépített szünetben haladni ezzel a munkával, ami nyilván egész évben zajlik egyébként?
2: Igen, a leltározást kezdtük el a tavasz folyamán. Ez azt jelenti, hogy minden egyes könyvet kézbe veszünk a raktárban, megnézzük, hogy megvan-e, összehasonlítjuk a leltári nyilvántartással, és mindeközben az állományvédelem szempontjából is fontos ez a leltározás, hiszen a kézbevételnél esetleg fölfigyelhetnek a kollégák olyan rovarfertőzésre, ami aggodalomra adhat okot, és akkor azt nyilván megvizsgáljuk, hogy van esetleg olyan fertőzés a háttérben, ami miatt intézkedni kell. Másrészt felújításokba is belekezdtünk, kisebb volumenű felújítások, természetesen az esetleges raktári falaknak a rendbetétele vizesedés miatt, vagy penészedés miatt, de folyamatban van a második emeleten egy világítási rendszernek a felújítása, hiszen ezek 10-valahány évvel, amikor beépítésre kerültek ezek a nagy reflektorok, akkor egy olyan foglalatot építettek be, amivel ma már nem nagyon kompatibilisek ezek az energiatakarékos izzók.
1: Amit eddig elmondtunk, ennek a vonalán menve, mire lenne még szükség, milyen újításra, ami esetleg megvalósulhat, vagy csak még egyelőre tervben van?
2: az álmodozás szintjén azt mondanám, hogy nagyon nagy szükség volna egy új és korszerű, modern raktárra. Lehetőleg itt ugye közel a belvárosban valahol, de hát ez nyilván nem a valóságot tükrözi. Igazából a raktári rend, hogyha helyreállni és ezeket a kisebb felújításokat meg tudnánk csinálni, akkor a jelenlegi raktárraink tűrhető állapotba kerülnének. Amivel esetleg probléma lehet hosszú távon, ugye azt szokták mondani, hogy soha nincs elég raktári hely, tehát egy olyan új raktári rész kellene valahogy megnyitnunk, vagy a régiekből esetleg selejtezéssel apasztanunk, hogy a következő 5-10 évben tudjunk hova terjeszkedni. Most ez a terjeszkedés ez nem sok 100 folyómétert jelent, csak néhány 10 folyómétert, de hosszú távon vagy középtávon már ez is problémát okozhat.
1: A katalogizálások sorában, hogy haladnak, vagy hogy lehet haladni?
2: Folyamatban van ugye az Antiqua katalógusunknak a kiadása, ez azt jelenti, hogy minden egyes 16. századi könyvet kézbe veszünk, és újra katalogizálunk, elolvassuk a bennük található kéziratos bejegyzéseket, leírjuk a könyvkötéseket, ezek muzeális kötések, ugye rengetegféle bélyegzőt, görgetőt használtak rajtuk allegórikus figurákkal, bibliai jelenetekkel, tehát olyan művészettörténeti és teológiai anyag van bennük, amit szintén érdemes föltárni, ennek a kötetnek, az Antiqua katalógusnak a kiadása is középtávon szerepel a következő 4-5 évben várhatóan ki tudjuk adni. Illetve van több olyan kiadványunk, ami szintén terben van, az egyik például a Maróti György professzorunknak a könyvtárnak a rekonstrukciója kapcsán fog megjelenni, ez várhatóan már a jövő évben kézbevehető lesz, illetve vannak itt a kollégiumi nagykönyvtárnak a kézirattári részében olyan peregrinus naplók, amelyek Németalföldön egykor tanult debreceni diákoknak az úti élményeit, az útvonalát, az életében történt eseményeket rögzítik, tehát egy nagyon jó, akár mikrotörténeti vizsgálatra is, és alkalmas forráscsoportnak a kiadásában is gondolkodunk.
1: Emellett ugye rendezvények helyszíne is szokott lenni a könyvtár, ezen a területen vannak esetleg programok már, amelyek körvonalazódnak?
2: Igen, egyrészt az ősz elég sűrűnek néz ki most a menetrend alapján, ugye a része vagyunk a könyvbarátai hálózatnak, ez talán már ismerős a debreceniek számára. Szeptember 4-én és 5-én lesz egy nagyobb rendezvény ebben a könyvbarátai napokban, és ott két önálló rendezvénnyel készülünk. 5-én szombaton lesz egy bagolyvári kézműves kuckó itt az emlékkertben, más intézményekkel együtt települünk ki, szeretettel várjuk az érdeklődőket, ez egy kézműves program lesz, illetve 4-én és 5-én, pénteken és szombaton Fazekas Mihály és a kollégium címmel Gábor Itt kolléganőm tart majd tematikus sétát itt a kollégiumban, részben a múzeumi terekben, tehát a múzeum kiállításokon, részben pedig itt az olvasóteremben. Minden évben megrendezzük mi is a református vonalon a templomok éjszakáját, ez az idén szeptember 19-én tartjuk, 15. alkalommal veszünk rajta részt, és a három útvonalon lehet bejárni a debreceni templomokat, mindenki egy útvonalra jelentkezhet, regisztrálhat, hamarosan nyílik a regisztráció, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte alig van olyan templom Debrecenben, ami az idén most már nem szerepel a túrák valamelyikén.
1: Ugye ez az ősz, de még majd lesznek programok októberben is, akár a könyvtári napokra, ha gondolunk, és ugye nyilván még sorolhatnánk, de majd ezt akkor. Már csak végezetül hány munkatársa van egyébként a könyvtárnak, és lenne szükség esetleg állománybővítésre? Pontosan azért, mert hogy rengeteg olyan feladatról beszéltünk itt, amely nyilván nem látványos, de hozzátartozik egy műemléki könyvtárnak a működéséhez.
2: A státuszok száma 10 alatt van, ami azt jelenti, hogy az elmúlt években, mondjuk az elmúlt egy évtizedben nyugdíjba ment idősebb kollégák, nem tudtuk pótolni sajnos, de most tervben van, hogy egy olyan kolléganőt felveszünk, aki a helytörténeti anyagunknak a feltárását tudja segíteni, ezt a vonalat lenne érdemes erősíteni, hiszen a kollégium nagykönyvtárnak mind a kézirattárában, mind a folyóirattárában, mind a régi nyomtatványok tárában olyan ritka pótolhatatlan, vagy egyenesen unikális jellegű dokumentum van, ami Debrecennek, mint településnek a történetét is elsősorban érinti, valamint tágabb értelemben az egész Tiszántúj Református Egyházkerületnek a történetére vonatkozó dokumentumanyagunk is egészen jónak mondható, illetve hát még tágabb értelemben pedig Kárpát-medencei református kincseink olyan szintűek, olyan színvonalak, hogy időnként Miklósváros

0: Erdély. Idén 7. alkalommal került sor a Válcs irányt Ike Fesztiválra Zetevár alján. A szervezők számos érdekes szórakoztató és lelki programmal készültek a résztvevőknek. Apetroál Lukászt, az Ike ügyvezető igazgatóját és Kis Balázs önkéntest kérdeztük a fesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
1: Kedves Lukász, ugye idén 7. alkalommal szervezitek meg a Válcs irányt Ike Fesztivált. Mi az, ami változott az évek folyamán?
2: Igen, ez a 7. alkalom. 2011-ben kezdődött a Válcs irányt Ike Fesztiválnak a története, amikor is az előtti Ike találkozók tulajdonképpen kinőtték magukat, mondjam így, és akkor Algyógyon kerültek megszervezésre az Ike találkozók, és 2011-től ez egy fesztivál formátumot öltött, és azóta már több helyszínen volt, megszervezésre került Szovátán, Nagyenyeden, és most már harmadik alkalommal vagyunk itt Zetevár alján. Két évente kerül megszervezésre a fesztivál, viszont nem pontosan minden második évben volt, ezért nem talál a számolás. És hát változott sok minden az év folyamán. Én 2018-ban voltam először a Válcs irányt Ike Fesztiválon önkéntesként, most ez a negyedik, úgyhogy én inkább erről az időszakról tudok beszélni, amikor ott voltam. És hát egyrészt az egyik dolog, ami talán 2018-tól változott, az az, hogy akkor még a korcsoportok szerint voltak a programsátrak, és úgy csoportosultak a programok. Most 2022-től inkább tematika szerint próbáltuk csoportosítani őket, illetve 2024-től volt még egy pár nagyobb változás. Akkor bevezettük a kis csoportos beszélgetéseket, a lelki gondozást, ami azt jelenti, hogy a fesztivál résztvevői, illetve természetesen az önkéntesek is fordulhatnak a lelkészekhez, mentálhigiénis szakemberekhez. Fontos része a fesztiválnak, ez úgy gondoljuk. Illetve a kiscsoportos beszélgetések pedig arra szolgálnak, hogy a gyülekezetek, az ifik, akik együtt érkeznek, ők tudjanak itt is kapcsolódni egy kicsit a fesztivál területén belül, megbeszélni az aznapi programokat, átéléseket, kérdéseket, és ezt persze játékosan töltik el közösen. Ezek a változások voltak. Nyilván mindig, amikor a helyszín változott, akkor egy kicsit a fesztivál hangulata is változott. Itt Zetevár alján egy nagyon szép zöld környezetben vagyunk, amit szeretünk.
1: Tényleg nagyon pihentető ez a környezet. A fesztivál mottója idén nagyon bíztató, ugye az, hogy élhetsz örökké. Mit jelent ez, és hogyan próbáljátok ezt közvetíteni a fiatalok felé? Az örömüzenetet.
2: Ez nem egy könnyű motto, téma, és mindig a szervező csapattal együtt döntsük el, hogy mi legyen a fesztiválnak a témája. Most ez az idei az úgy született meg, hogy készítettünk egy felmérést, amit kicsivel több

0: mint 200 fiatal töltött ki, hogy milyen témák érdeklik őket általánosan, miről hallgatnának szívesen beszélgetéseket, előadásokat itt a Vácsirántike Fesztiválon, és az élettel és a halál utáni léttel, illetve halállal általánosságban volt több kérdés, ezt úgy láttuk, hogy visszatérő volt a fiatalok részéről, ezért döntöttünk úgy, hogy ez lesz a mottoja a fesztiválnak, az élhetsz örökké, és ehhez pedig két szó kapcsolódik, a most és mindörökké, és tulajdonképpen összekapcsolja azt, hogy nem csak az számít, amit most látok, és az enyém, hanem az is, ami még előttem van, és ami a mulandón túlmutat. És ez pedig fordítva is igaz, hogy nem csak az örök életet készítette elő számunkra Isten, hanem már azt is szeretné, hogy itt a földi életben jól legyünk, és örüljünk annak, ami tőle van. És hát ebben a most és mindörökké szavak között kell belesűrítenünk az életet, és erről szól ez a téma, és ehhez kapcsolódóan pedig vannak napi témák, élhetsz most, élhetsz szabadon, élhetsz tudatosan, élhetsz másképp, illetve élhetsz mindörökké, és egyrészt a programok keretén belül, a beszélgetéseken, kerekasztal beszélgetéseken, műhelyeken, áhítatokon, nyitó és záró istentisztelet keretében mélyítjük el ezt a témát, és próbáljuk érthetővé tenni, hogy a fesztivál végéig ebből tudjunk egy kicsit átadni a résztvevőknek, hogy mit is jelent ez az élhetsz örökké, és mit jelent a mostnak a léte, és az örökké valóság.
1: Úgy látom, hogy a fiatalok nagyon lelkesek, és nagyon élvezik a programokat. Körülbelül hány résztvevő van idén a fesztiválon, és hogyan alakult ez az elmúlt évekhez képest?
0: Idén összesen körülbelül 900 ezeren vagyunk itt jelen, tehát ez az önkéntesekkel és a meghívottakkal együtt. Nagyjából ugyanannyian vagyunk, mint két évvel ezelőtt, úgyhogy nem igazán változott a szám.
1: Ez egy nagyon jó szám, szerintem. Szerinted mi az, ami évről évre visszahozza ide úgy a résztvevőket, mint az önkénteseket is?
0: Amikor beszélgetünk az önkéntesekkel, az egyik dolog, amit említenek, az, hogy szeretik itt a közösséget. És az biztos, hogy az önkénteseknek, akik itt vannak az előkészítő napokkal együtt, illetve a fesztivál alatt kihívásos napokat élnek meg, főleg most, hogy nagyon meleg van itt Zetevárolján. Viszont látszik az, hogy szívesen végzik ezt a munkát, és lelkesen végzik ezt a munkát. Úgyhogy én hiszem azt, hogy a közösségen túl Isten is visszahívja őket mindig erre a rendezvényre.
1: Nagyon jó hallani, hogy ilyen szeretetteljesen beszélsz úgy a szervezőkről, mint a résztvevőkről. És ugye mivel te vagy most ennek a fesztiválnak a főszervezője, te így átfogod az egész eseményt. Szeretném megkérdezni, hogy milyen érzés neked személyesen megélni ezt a fesztivált? Azon túl, hogy mindig mosolyt látok az arcodon, akárhányszor találkozunk.
0: Kihívásos időszak volt, főként az elmúlt fél év. Nagyon sok része van a fesztivál szervezésnek. Azt hiszem, hogy olyan területekbe, vagy olyan feladatokat is elvégeztem, amikkel nem is gondoltam, hogy foglalkozni fogok itt nyilván, akár a felszerelés összeszedésével kapcsolatos teendők bérlésével, egészen a meghívottakkal és a zenekarokkal való kommunikációig. Nagyon sok különböző feladat van. Úgyhogy kihívásosnak éltem meg az elmúlt időszakot, viszont mindig nagyon jó látni, amikor összeáll itt a helyszínen a fesztivál. Nagyon jó látni, amikor ilyen több mint egy év munka után egy pár óra, egy pár nap leforgás alatt összeáll az egész.
1: Az elmúlt percekben Apetroa Lukásszal, az Erdélyi IKE ügyvezető igazgatójával beszélgettem. A következő percekben Kis Balázs önkéntest kérdezem. Balázs, úgy tudom, hogy te visszajáró önkéntes vagy. Mi az, ami évről évre visszahoz téged ide segíteni az esemény szervezésében?
2: Valójában én már 2018 óta önkéntese vagyok ennek a fesztiválnak. Ugye két évente szervezik, úgyhogy ez most már a negyedik fesztiválom, és a második fesztiválom úgy, hogy már a főstábban is benne vagyok. Igazából ez vonz vissza engem, hogy segítsek abban, hogy megszervezzük ezt a fiataloknak, és teremtsünk egy olyan helyet, ahol 5 nap alatt tudják dicsérni az Istent.
1: A fiataloknak egy fontos találkozási pont ez a fesztivál, ahogy te is említetted. Én azt látom, hogy nagyon lelkesek, nagyon élvezik, és szeretnek itt együtt lenni. Mit gondolsz, hogy ti szervezőként hogyan tudtok hozzájárulni ahhoz, hogy egy komfortos, biztonságos hely legyen ez számukra, ahol kulturálisan tudnak szórakozni?
2: A szervező csapattal nagyon sokat gondolkozunk ezen, és nagyon sokat tervezzük is azt, hogy ez a fesztivál és ez a hely, ez egy olyan hely legyen, ahol ők tudnak töltődni, tudnak szórakozni, és biztonságos legyen nekük lelkileg is. Vannak szabályok, amiket meg kell hozzunk, ugye ilyesmi például az, hogy nem szabad alkoholt fogyasszanak, mert hogy a fesztiválnak lényegében ez is az úgymond fontos vezér szála, hogy úgy legyünk az Istennel, hogy közben ez tudatos, és nem az a lényeg, hogy azért jöjjünk erre a fesztiválra, mert bármilyen tudatmódosítószerrel mi jól érezzük magunkat, hanem azért érezzük magunkat, mert megtaláljuk azt az utat, amiben mi boldogok tudunk lenni ezek a szerek nélkül is.
1: Milyennek látod az önkéntes csapatot, hogyha már van ebben tapasztalatod? Vannak-e még visszajáró önkéntesek, valamint mennyire jelentkeznek újak, vagy hogy cserélődik a csapat?
2: Ami nagyon kedvező számunkra is, hogy lelkesek az önkénteseink, és vissza szoktak járni. Általában ilyen 100 körüli önkéntesünk szokott lenni, 100-120 között, és ezeknek a 60-65% ez mind visszajáró önkéntes. Ez egy igazából visszajelzés nekünk, hogy nagyon szeretik szervezni ezt a fesztivált, vagy besegíteni a fesztiválban. Mi ennek örülünk nyilván, de azért azt is szeretnénk, hogyha újak csatlakoznak be, hogy újak is át tudják élni ezt az önkéntességet.
1: Tehát vártok újakat is mindig.
2: Így van.
1: Bíztatunk mindenkit, hogy jelentkezzenek és segítsenek ennek az eseménynek a szervezésében. Szerinted mi az, ami a fiatalokat ide vonza évről évre? Ugye az önkénteseket mondtad, résztvevők is sokan vannak idén. Szerinted mi az, ami ide vonza őket?
2: Elsősorban, hát ez egy keresztény ifjúsági fesztivál. Mi merjük remélni, és reméljük, hogy így is van, hogy az Isten keresése az, ami miatt idejönnek. Lehet, hogy érkeznek úgy is fiatalok, hogy nem tudják, mit várjanak. Aki például először jön, nem tudja, mit várjon a fesztiváltól. De az, aki visszajár, az is egy visszajelzés számunkra, hogy azok a programok, amiket mi szerveztünk, az áhítatok, az előadások, a műhelyek, a sporttevékenységek és a dicsőítő koncertek, vagy éppenség az esti nagy koncertek, azok olyan eseménysorozatok, amelyek segítettek abban a fiataloknak, hogy megtalálják ezt az utat a boldogsághoz ebben a környezetben, és hogy visszajárjanak a fesztiválra.
1: Te mit üzennél annak, aki még gondolkodik, hogy jelentkezzen önkéntesnek, de eddig valamiért nem jelentkezett?
2: Az önkéntesség az egy nagyon-nagyon vagány dolog. Én azt ajánlom mindenkinek, aki eddig nem próbálta ki, hogy próbálja ki és csinálja. Ugye függ attól, hogy hol szeretne önkéntes lenni, mert rengeteg önkéntes lehetőség van most már Romániában, de abszolút nagyon ajánlom, hogy próbálják ki, mert egy nagyon vagány élettapasztalat.
3: Az elmúlt percekben Palkó Hannő összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

bátor, készen állj, légy erős, légy szilárd, ne félj, érted, harcolok, és majd győzelmet adok. Indulj hát, és ne várj, az úton vigyázz.

0: Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Hordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az Energiaügyi Minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A Petrom és az OMV kútjainál gyakorlatilag csak egyetlen napot tartott az intézkedés hatása. A motorolaj ára hétfőn literenként 15 banival drágult, kedden pedig a MOL és a Rompetrol is megemelte az árait nagyjából 14 banival. A Lukoil töltőállomásain egyelőre változatlan az ár, de azt is meg kell jegyezni, hogy 10 35 banival továbbra is a legdrágább, derült ki az Economedia táblázatából, amely szerint átlagosan 10 1 bani felé kúszott ismét az ár, holott vasárnap még 10 alatti árral is lehetett találkozni. A benzin literenkénti ára 10 alatt maradt. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamosenergiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt óra új tárolókapacitás létrehozása, számol be az Ager Press. Pályázni bármilyen méretű vállalkozás jogosult, beleértve az újonnan alapítottakat is, amelyek az elektromos energia termelésével, szállításával, elosztásával, forgalmazásával és tárolásával foglalkoznak, írta a kormányfő Facebook bejegyzésében. A projektek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, és a nyertes pályázatok azok lesznek, amelyek a legalacsonyabb támogatási összeget igénylik egy megawatt óra telepített kapacitásra vetítve, számolt be Bolozsán. Nikus Hordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az indoklás után a törvény a parlament elé kerül vitára, majd csak ezt követően kerül hozzám. Remélem, hogy a jogalkotási folyamatot sikerül lezárni augusztus 31-ig, a helyreállítási tervben megszabott határidőig, írta bejegyzésében Nikus Hordán az Ager Press szerint. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. Ezen a héten tehát nem várhatók kiemelkedő problémák Románia villamos energia ellátásában, olvasható a tárca közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: 17. kolozsvári magyar napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és megannyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Pártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

Ennek utánas folytatólag arra terelődött a beszéd, hogy én miképpen tudnék úgy utazni tovább a vonaton, hogy Bolhát is magammal vihessem. A bakternek játszikedve volt nyilván, mert azt mondta, hogy az olyan nagy kutyák, mint az enyém, külön kocsiban szoktak utazni. Ha tehát

0: sem akarok rangban lemaradni, utazzam a saját kutyám titkárja gyanánt. Ellenben, ha tovább is falusi fiú és falusi kutya gyanánt akarnánk menni, akkor ő majd gondolkozni fog, hogy mit évők lehessünk. Furcsa és bolygató beszéde miatt engem titkos félelem kezdett szorongatni, mert egy csicsói öreg csizmadia jutott eszembe, aki azt szokta mondani, hogy a falaknak is füle van. De én minden félelem ellenére mégis vágyódtam arra, hogy még sok ilyen félét beszéljen, mert szerettem volna megbátorodni magammal is. Ha egy kicsit ihatnám, gondoltam magamban, akkor tán tudnék is vitézségben a bolha titkárja lenni. Nagy óvatossággal oldalba kerültem tehát a beszéddel, s így szóltam a bakterhez.
1: Sokfélék az emberek.
2: Sokfélék bizony,
0: felelte.
2: Mert vannak, akik bekapják a forrókását, s megint vannak, akik csak kerülgetik.
0: Megértettem, hogy ezt rám célozta, de én védekezés helyett mégis kitartottam az előbbi tervem mellett, s éppen azért így folytattam.
2: Beszélni a kásás emberekről is lehet, de a gondolkozókról még inkább. Én pedig ezekről az utóbbiakról állítottam, hogy sokfélék.
0: Mert ne menjünk messze, hanem vegyük csak a kettőnk közül magát, aki az előbb azt állította, hogy majd gondolkozni fog, vajon én s a kutya miképpen tudhatnánk a vonaton tovább utazni. S tételezzük fel, hogy a tekintetes úr mellett még két másik okos ember is ezen gondolkozik. Már most vannak akkor hárman. Igen, de amikor csak ugyan törni kezdik a fejüket, akkor az egyik úgy tud legjobban gondolkozni, hogy egyedül van, a másik úgy, hogy közben valami jó italt élvez, s a harmadik pedig úgy, mint a tekintetes úr, vagyis ha másod magával van.
2: Hát te most tévedsz,
0: mondta büszkén a bakter.
2: Lehet, de kérdés, hogy miben?
0: Feleltem.
2: Abban, fiam, hogy én nem úgy tudok legjobban gondolkozni, ha másod magammal vagyok, hanem úgy, ha közben valami jó italt élvezek.
1: Hát akkor én kimegyek,
0: ajánlottam neki.
1: Meg nem mozdulj!
2: Hát akkor?
1: Ha nem megmozdulok én.
0: Azzal felállott, s valami rejtek helyről egy szépen metszett nagy üveget vett elő, amely majdnem teli volt pirosló itallal.
2: Szirupe?
0: Kérdeztem.
2: Szirup a nagyanyád, de ez megypálinka, mondta kevélyen.
1: Akkor erős?
2: Erős, de jó.
1: Hát akkor csak szopogatni szabad.
0: Erre a bakter két poharat vett elő, az egyiket elém tette, s a másikat maga elé. Az enyémbe csak egy újnyit töltött, s a magáét teli.
2: Szopogatni azt te fogod. Ellenben én inni fogom,
0: jelentette ki, aztán kocintott velem, és bekapta az egészet. Én azonban csak megnyalintottam az enyémet, pedig jó volt. Erre ő ismét teli töltötte a maga poharát, kocintott, és így bíztatott.
2: Na, hajtsd fel te is!
0: Kihajtottam én is, de utána így szóltam.
2: Ha sokat iszunk, a vonatok félre mennek.
0: Felelet helyett a bakter egy órát vett elő a nadrágja zsebéből. Acélszínű óra volt, s akkora, mint egy rétes.
1: 13:43,
0: mondta.
1: Elég olcsó volt egy ekkora szép óra,
0: feleltem. Úgy kezdett nevetni, hogy hadonászott belé az órával a markában.
2: Nem az ára volt annyi, te tök tulajdonos,
0: mondta.
2: Hanem az idő ennyi, vagyis 1:43, illetőleg 2 perc múlva 3:42, más szóval 17 perc múlva 2 óra.
1: Hát most már mennyi?
0: Kérdeztem.
2: Ejnye a buta szentedet,
0: kiáltott fel.
2: Hát nem megmondtam, hogy 2 perc múlva 3:42.
0: Hát az nem jár. Ilyetten a fülihöz tette az órát, s diadallal mondta.
2: Hát ez hogy ne járna?
1: Furcsa,
0: feleltem.
2: Miért furcsa?
1: Azért, mert az előbb is annyi volt.
0: Erre a hirtelen fordulatra megnézett engem a bakter, majd az órát szó nélkül a zsebibe tette.
2: Jobb is, ha elteszi,
0: mondtam,
2: mert még megigézem.
0: Nem felelt erre sem, hanem megtöltötte ismét mind a két poharat. Gondoltam, hogy kihajtom ez alkalommal az egészet, hadlám ahhoz mit szól.
1: Tán nem ezt hívják nálatok nyalogatásnak,
0: kérdezte.
2: Nálunk biza ezt?
0: Mondtam.
2: Hát amikor isztok, akkor mit csináltok?
1: Költjük a pénzt.
0: Tetszett neki, ha sérelem nélkül ilyeneket mondtam, s tovább már egyformán ittunk. Nekem a fejem meleggel telt meg, s úgy megjött a bátorságom is, hogy már olyan formákat kezdtem beszélni, mint ő mondott volt a nagy kutyákkal kapcsolatosan. Egy ideig csodálkozva hallgatott engem, mint a szegény s bátor emberek képviselőjét, de aztán egyszerre s egészen hirtelenül haragra gyulladt, ráütött az asztalra, s villogó szemekkel így szólt.
2: Kus, minoritár!
0: Nem értettem, hogy katonai vagy vasúti vezényszót vágott-e hozzám, mert akkor nem tudtam még, hogy román nyelven az a minoritár, aki számban és jogban alul van. De nagyon megijedtem. És nézni is nagy esdekléssel nézhettem rá, mert egy kicsi idő múlva a vállamra tette a kezét, és így szólt.
2: Most az egyszer nem csinálok bajt neked, a fene egyen meg, de jegyezd meg magadnak, hogy most ebben az országban mi vagyunk az urak. Románok. Akik eddig elé annyi sok éven át elnyomatásban éltünk, s jóformán beszélni sem volt szabad érzelmeinket. Most azonban szabad lett. De ahogy mi voltunk, legyetek úgy ti is. Hadd kóstoljátok meg a rabigát, s ne szabadjon beszélni érzelmeiteket. Érted-e? Én megtiltom neked.
0: Furcsa és elrémítő dolog volt, amit mondott. Én olyant még sohasem hallottam, hanem mindig azt gondoltam, hogy a szegény ember mindig együvé tartozik, s ha hadakozni kell valaki ellen, akkor a szegénynek kell a gazdag ellen, s a jó embernek a rossz ember ellen. A szemembe könnyek gyűltek erre a megtapasztalt nagy szomorúságra, felállottam az asztal mellől, és csendesen így szóltam. Engedelmet kérek, de én nem akartam megsérteni a tekintetes urat. Csupán azt gondoltam, hogy mind a ketten munkával keressük a kenyerünket, és elé-felé törekszünk. Most ellenben látom, hogy a tekintetes úr román, aki uralkodhatik, én pedig szegény székely magyar vagyok, akinek nem szabad kibeszélni érzelmeimet. Ennél fogva most ismét engedelmet kérek, s elmegyek, hogy megkeressem a kutyámat, s vélet gyalog folytassam az utat. Magának pedig az Isten fizesse meg a szíves vendéglátást. A bakter erre szintén felállott, s láttam, hogy az ő szemében is könnyek úsznak. Megkerülve az asztalt, odajött hozzám, két tenyere közé vette a fejemet, a szemembe nézett, és közben bólogatott, majd így szólt.
2: A fele ette volna meg, fiam, ezt a békétlenséget, hogy te magyar vagy, én pedig román, s a harmadik ismét egyéb.
0: Gondoltam, jobb lesz most már egyetérteni vele, s rá is hagytam, mondván.
2: Bár ette volna meg, tekintetes úr.
0: Erre a bakter ismét megtöltötte a poharunkat, majd a magáét felemelte, és villogó szemekkel így szólt.
2: Ne búsulj, fiam! Mert jön még olyan idő, ami kiizzadja magából ezt a békétlenséget, és akkor mi ketten együtt leszünk.
0: Kihajtottuk mind a ketten a poharunkat, s utána a bakter így szólott.
2: Most gyere, s készítsük elé az utat.
0: Erre kimentünk a házból az udvarra, ahol a vasúti megint elővette a nagy órát, megnézte, és azt mondta.
2: Sietni kell, mert negyed óra múlva jön egy személyvonat, amivel neked tovább kell menned.
0: – S hogyan? – kérdeztem.
2: – Azt bízd csak rám, mondta. – Add ide a jegyet.
0: Odaadtam neki mind a kettőt, mire ő a felet visszaadta nekem, s azt mondta, hogy tegyem az almáriomba, az egész jegyre pedig az új padon ráírt bátran és gondosan valamit. – A kiszállást igazoltam, mondta, és visszaadta a jegyet. Aztán a tyúkketrec felé ment, s ott vizsgálódni kezdett. Végre a ketrec mögül egy nagy láda formát húzott elő, de olyant, ami lécekből volt összeállítva, melyek két-három újnyi réseket hagytak.
2: Ebbe belefér-e a kutyát? Kérdezte.
1: Ilyen betesszük, riadtam el.
0: Erre azonban nem felelt, hanem megint kérdést intézett hozzám.
2: S hova akarsz utazni?
1: Én Kolozsvárra.
2: Jól van,
0: mondta. Majd pedig az egyik felső lécre nyálas ceruzával írni kezdett. Amikor az írással megvolt, akkor így szólt.
2: Na, megcímeztem Kolozsvárra egy miniszternek.
1: A ládát, de a kutyáttán nem,
0: mondtam.
2: Ezt én jobban értem, mint te,
0: felelte a bakter.
2: Figyelj csak rám.
1: Ebbe a ketrecbe beletesszük a kutyát, s majd azzal az intelemmel, hogy a kutya egy miniszteré, feltesszük a ketrecet a szerkocsiba. Tiszta ingyen fogják elvinni, biztos lehetsz.
0: Úgy megvoltam zűrzavarodva, hogy nem is tudtam, mit mondjak hamarjában.
1: Hát hogyne, hiszen az egészből csak annyit láttam, hogy a kutyát elfogják a szerkocsiba vinni, és odaadják a miniszternek, én pedig többet sohasem fogom meglátni.
0: Ezt el is ejtegettem a bakternek, aki azzal nyugtatott meg, hogy a miniszter tőlem vette a kutyát, s én fogom neki kézhez vinni. Ennek folytán a szállítmányt nekem kell kiadni a kolozsvári állomáson, s mindezt ő meg is fogja a vasutasnak mondani. Így már tisztában láttam a dolgot, s bele is egyeztem, hogy Isten nevében cselekedjük meg. Ekkor a bakter ismét megnézte az órát, s tüzesen így szólt.
2: Hamar, mert 5 perc múlva itt a vonat!
0: Erre keresni kezdtük a bolhát, s hát nincsen sehol. Kimentünk a kapun, s el a mező felé. Végre én észrevettem, hogy a távolban valami kutyaféle kiáll a földből, de nem mozdult egyet sem. Azért mégis arra mentünk. És ahogy mind közelebb s közelebb értünk, egyre világosabb lett, hogy csak ugyan bolha van ott, s még világosabb az, hogy zsemle is ott van mellette. De hiába hívtuk, csalogattuk őket, mert futottak előlünk, mint az 5 perc. Végre a bakter megállt, mire én ránéztem, s őre ám. Nem tudtam, hogy ilyen fonák helyzetben mit kell mondani, s hallgattam. Féltem is egy kicsit, s nem ettem is volna egy kicsit, vagyis az egyik lábamról a másikra álltam. S már éppen szólani vagy tenni akartam valamit, amikor a bakter hátrább tolta a fején a csákót, a füle felett megvakarta a fejét, és így szólt.
1: Megette a fene az 5 percet.
0: Azzal megfordult helyből, visszafelé indult, és útközben is tovább vakarta a fejét szüntelenül. Úgy gondolván, hogy ez valami babona, amit ilyenkor csinálni kell, én is vakarni kezdtem a fejemet. Az ember ezt nézte egy ideig, de aztán megállt, és sötét indulattal rám szólt.
2: Csúfolódol, te gazember!
1: Én nem, tekintetes úr,
0: mondtam.
2: Hát akkor miért vakarod a fejedet?
1: Testvériségből,
0: feleltem. A bakter többet nem szólt, s nem szóltam én sem. Lassan és hang nélkül haladtunk vissza a kapu felé. És akkor egyszerre feltűnt a vonat, amint nagy füstölögve közeledett. A bakter megszökte magát, és befutott a házba, ahonnét egy piros zászlóval ugrott elő. Odaállt a ház elé, a zászlót felemelte, s amint így módon köszöntötte a vonatot, nagy és fontos embernek láttam. Arra gondoltam, hogy vajon elérek-e én is az életben annyit, hogy valahol örhelyem legyen, és én ott álljak zászlóval a kezemben. Hát most mi lesz, tekintetes úr? Kérdeztem tőle, amikor elment a vonat.
2: Mindjárt meglátod, felelte.
0: És azzal elment az udvar végibe. Ott a megcímzett ketrecet felemelte, s úgy a földhöz vágta, hogy az egész ketrec összetörött.
1: Miért tetszik haragudni?
0: Kérdeztem.
1: Nem válaszolt semmit, hanem bément a házba, s a zászló helyett egy revolverrel tért vissza. Elszántan fogta a jobb kezében, s rám sem nézett, hanem elindult a mező felé. Elfehéredve mentem utána, s reszkedtem minden tagomban, mert láttam, hogy most bolhának vége lesz.
2: s még arra sem gondolhattam, hogy megvédelmezzem őt a fegyverrel szemben. Ilyen nagy és végső szükségemben tehát, mint máskor is, az Istenhez folyamodtam, s arra kértem őt, hogy tegyen csodát. És ő tett is. Mert ahogy a hely színére értünk volna, hát egyszerre zsemle elindult a bakter felé, s el bolha is felém. Gyere, te haszontalan, mondta a bakter zsemlének, s azzal ketten megindultak vissza. Én is elhoztam a hátizsákot, majd leheveredtem bolhával együtt a mező közepén. Úgy feküdtünk ott a napfényben és a tavaszban, örülő szívvel és boldogan, mintha nem is történt volna semmi rossz velünk.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Ordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az Energiaügyi Minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A Petrom és az OMV kútjainál gyakorlatilag csak egyetlen napot tartott az intézkedés hatása. A motorolaj ára hétfőn literenként 15 banival drágult, kedden pedig a MOL és a Rompetrol is megemelte az árait nagyjából 14 banival. A Lukoil töltőállomásain egyelőre változatlan az ár, de azt is meg kell jegyezni, hogy 10,35 banival továbbra is a legdrágább, derült ki az Economedia táblázatából, amely szerint átlagosan 10,1 bani felé kúszott ismét az ár, holott vasárnap még 10 alatti árral is lehetett találkozni. A benzin literenkénti ára 10 alatt maradt. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamosenergiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt óra új tárolókapacitás létrehozása, számolt be az Ager Press. Pályázni bármilyen méretű vállalkozás jogosult, beleértve az újonnan alapítottakat is, amelyek az elektromos energia termelésével, szállításával, elosztásával, forgalmazásával és tárolásával foglalkoznak, írta a kormányfő Facebook bejegyzésében. A projektek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, és a nyertes pályázatok azok lesznek, amelyek a legalacsonyabb támogatási összeget igénylik egy megawatt óra telepített kapacitásra vetítve, számolt be Bolozsán. Nikus Ordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az indoklás után a törvény a parlament elé kerül vitára, majd csak ezt követően kerül hozzám. Remélem, hogy a jogalkotási folyamatot sikerül lezárni augusztus 31-ig, a helyreállítási tervben megszabott határidőig, írta bejegyzésében Nikus Ordán az Ager Press szerint. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a Csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. Ezen a héten tehát nem várhatók kiemelkedő problémák Románia villamos energia ellátásában, olvasható a tárca közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az AgerPress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: 17. kolozsvári magyar napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
12: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztjén élet rovatunk tartalmából. Pál apostol a rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének az első, második és a 13. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunkban, mai műsorában egy különleges szellemi és lelki utazásra hívjuk Önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a nagy sikerű Kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Róma beliekhez írott levél 15. részének első 2. és 13. verséből eképpen. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Az a csodálatos alapelv, hogy mindig azért a nagyobb felelősség, aki többet kapott, Krisztus által egészen megdöbbentő dolgokra juttatta el a római gyülekezetet. Hiszen nem csak a szenvedésekben tudták megmutatni, a keresztjének vére magvetéssé vált, a római vezetés nem volt képes megsemmisíteni a keresztjén közösséget, hanem a komoly kiállás, a bátor hitvallás mind egyre többeket hívott a Krisztus közelébe. Az értéke, az egyedisége pedig az lett az igei hozzáállásnak, hogy az erős nem a másik eltiprását, nevetségessé tételét tűzte ki célul. Ha erős vagyok, abból látszik meg, hogy Isten teherhordóvá tesz a gyöngeségek hordozását, a másik javát és épülését szolgálhatom. Ez a cél. Hatalmas, megújító erő van ezekben az igékben, ha valóban közelengedjük magunkhoz. Azt tapasztalom, hogy ezt ma csak Isten igéjének komolyan vételével élhetjük meg. A szétszagadozó, képernyőkre fókuszált társadalom, családok csupán az egyéni érdekek laza szövetségét tudják megteremteni. Talán láthatjuk környezetünkben, családjainkban, vagy néha akár saját életünkben is ennek pusztító és romboló hatását. Talán nekünk is voltak már olyan időszakaink, amikor a Krisztus testéhez tartozásunk nem volt egyéb egy kegyesnek látszó templomba járásnál. Mert amikor csupán magunk számára akarjuk a jót learatni, az Istennel való közösségünkből tulajdonképpen világi hozzáállást tanúsítunk. Isten a gyülekezeten keresztül szeretne összekötni bennünket. Bizony, nekünk is vannak bajaink, gondjaink, de Istennek az a szíve vágya, hogy betöltsön minket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben a Szentlélek ereje által. Legyen ennek a csöndességnek is az első és legfontosabb pontja ez. Az életem ura képes betölteni a hit által, békességgel és örömmel, hogy a reménység lángjai ott égjenek a szívünkben. Határozzuk el, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi magunk alkalmassá legyünk Istennek a formáló erejét befogadni. Adjunk hálát érte, hogyha így van, vagy kezdjünk el komolyabban csendességet tartani. Ne csak a bajainkat soroljuk, ne csak a kérdéseinket ismételjük, hanem engedjünk teret Isten magasztalásának és a hálaadásnak. Ezt az áldást elfogadni nem egy passzív várakozást jelent. Mint ahogy a 16. Zsoltár 8. versében és 9. olvassuk, az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Tudatosítsuk, gerjesszük fel a szívünkben a magasztalás lángját, és adjunk hálát mindenért. Az Isten magasztalása és a bőséges hálaadás
a hitünket megerősíti. Akkor fogjuk meglátni igazán, hogy mennyire szükség van a befogadásra, ölelésre és szeretetre. A bennünk megjelenő forrás képes túlbuzogni a mi életünkön. Hogyan és mivel tudnám ma, holnap a másik javát és épülését szolgálni? Talán kevesebb kritika és több megértés? Hiszen Krisztus azelőtt halt meg, értem, hogy elfogadtam volna a megváltást. Talán Jézus velem való hosszú tűrését szemlélve több türelemmel bánni valakivel? Talán Jézus Krisztus új életet ajándékozó megbocsátására tekintve elengedni végre a másik oly régóta hurcolt adósságát? Bizony, aki többet kapott, attól többet is kér számon az Úr. De ne a fenyegetést lássuk mindebben, hanem azt, hogy van, hiszen akinek van, adatik. Akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Lássuk meg azt, kezdjük el hálát adni mindazért, amivel megajándékoz bennünket a hit által. Legyen ilyen lelki bőségünk, amely épít, gyarapít és összekapcsol gyülekezettel, testvérekkel, és akik felé az Úr szolgálni indít bennünket. Amen. Imádkozzunk. Fenséges Istenünk, magasztalunk ma téged azért, a valóságért, hogy te jól látod mindannyiunk életét. Szívből köszönjük, hogy ebben a biztonságban állhatunk meg előtted, hogy semmi sincsen rejtve a mi szívünkből. Köszönjük, hogy Krisztusért kapott váltságunkban úgy állhatunk előtted, hogy te a mi gyógyulásunkat, a mi fordulatainkat, változásunkat, megújulásunkat szeretnéd munkálni. Így adunk hálát a veled való hitbeli kapcsolatunkért, és így köszönjük meg azt, hogy ma is lehetjük a mi bűneinket. Kérünk, bocsásd meg nekünk mindazt, amivel a te munkádat hátráltatjuk életünkben. Kérünk, adj nekünk csendességet valósággal a mi szívünkben, hogy erőt kapjunk a benned való megújulásra. Így hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezeteinket, mindazokat a feszült helyzeteket, amelyekre úgy látjuk, nincsen külső megoldás, amelyekben azt vesszük észre, hogy talán csak nehézségek vannak. Azzal a hittel és reménységgel jövünk eléd, hogy te, mint Szentlélek Isten, képes vagy betölteni akár szemben álló feleket, és megújítani, megerősíteni a testvéri szeretet kapcsolat szálait. Így jövünk ma eléd, tégy egyé bennünket, és építs egymás hite által. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Az elmúlt percekben Isten igéje Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írott levele 15. fejezetének 1., 2. és 13. verse alapján.

Műsorunk folytatásában tovább folytatjuk a Hitmozsák című sorozatunkat. Mai műsorunkban egy különleges szellemi és lelki utazásra hívom Önöket. Vendégünk ezúttal Viski András, író, dramaturg, egyetemi tanár, akit a Nagy sikerű kitelepítés és a tavaly megjelent Illegalisták című kötetek szerzőjeként is jól ismerhet a közönség. A stúdióban a beszélgető társa Pilbát Kincső lesz. Mai műsorunkban a színház és az irodalom világa mögé tekintünk, oda, ahol a személyes hit és a családi örökség gyökerei erednek. Viski András val az otthonról hozott mindennapokban megélt hit valóságáról, a fogságból 8 éves korában visszatért édesapjához fűződő mély és illúziómentes kapcsolatáról, valamint a sokat forgatott kávéfoltos családi bibliák illatáról és üzenetéről, és színházi emberként arra is keressük a választ nála, miként lehet bibliai történeteket élővé, drámaivá és átélhetővé tenni a mai fiatal nemzedék számára, megszólítva a mindannyiunkban ott élő gyermeket. Tartsanak velünk, hallgassuk meg Pilbát Kincső beszélgetését Viski Andrással.

0: A Hitlenyomatok sorozatunk következő vendége Viski András író, dramaturg, egyetemi tanár. Köszöntjük. Ön hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez vagy a hithez kapcsolódik?
1: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
0: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
1: Ez már egy nehezebb kérdés, mert felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban, vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent a mi számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
0: Az édesapjával való kapcsolatát az arról így a műven keresztül is, hogyha jól tudom, olvashatunk, hallhatunk. Ebben gondolom nagy szerepe volt a hitnek, vagy egy olyan hitnek, hogy akkor újra láthatja őt, miután kiengedik. Ez így hogyan nyilvánul meg a munkássága terén?
1: Én meglehetősen későn ismertem meg az édesapámat, amiképpen korábban már szóba hoztam, 8 éves voltam majdnem, ami egy fiúgyermek számára egy egészen sajátos viszonyt, apa-fiú viszonyt alakít ki, hiszen 8 éves korára egy gyermek, a lánygyermek is egyébként, és a fiúgyermek is, én úgy látom, hogy szinte már teljesen készen van. Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt a egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt, igehirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztassággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az milyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan ige hirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle, azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek még mindig megvannak a gyümölcsei, élő gyümölcsei, és hát meglehetősen lenyűgöző, olykor nagy-nagy meglepetés, mikor találkozom különböző fellépéseim folyamán emberekkel, most már külföldön is, és szóba hozzák azt, ez megtörtént például Dresdában nem olyan régen, hogy olvasták édesanyámnak az emlékiratait németül. Találkoztam olyanokkal, akik személyesen ismerték az édesapámat, mert meglátogatták őket, a szüleimet a nagyon sötét 80-as évek idején. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
0: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
1: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes Bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. Kiemel tulajdonképpen a szenvedés, okozás, halál okozásnak a láncolatából, és a feltámadást kínálja, mint lehetőséget. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonban. barátba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyeket tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
0: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallás, egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy

0: a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik, és amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg fölismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim, szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem. De érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt. És nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszembe. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, amit nem olyan régen bemutattam a tévényilvánossága előtt, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintés nyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt, kávé, teja, sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomait.
1: Ha beülhetne az iskolapadba ma a tizenévesek közé, mit mondana nekik, miért érdemes figyelni vallásórán?
0: Biztos, hogy nem szavakkal kezdeném. Az ki van zárva, színházi ember vagyok. Tizenévesen nem a szavakkal közelítünk meg, főként ebben a kortárs kultúrában, amiben élünk, amelyik éppen kilépőben van a szavakból, és valami más irányt vett fel, a mozgóképek irányát vette fel. Nos, semmiképpen sem a szavak kezdeném, hanem jelenetekkel és szituációkkal, a Szentírás különböző történeteinek az eljátszásával, annak a felismerésével, hogy ezek a szereplők mi magunk vagyunk. Mi magunk lehettünk volna, de mi magunk is lehetünk. Akkor, amikor az ember ezt felismeri, egyébként felnőtt ember is, amikor ezt felismeri, újra játszván a jeleneteket, a dialógusokat, akkor megtörténhet valami nagyon mély megszólítottság. Ez az, amit a színházban igenis megtanulhatunk. Vannak doktoranduszaim, akik bibliodrámával foglalkoznak például, mert ez sokkal mélyebben megszólítja az emberi lelket. Abban biztos vagyok, hogy felhagynék azzal, hogy dogmatikát tanítsak a gyermekeknek. A dogmatika nem csak a gyermekeknek unalmas, a felnőtteknek is unalmas. Nagyon ritka az a pillanat, amikor a dogmatika

költészeté tud válni, és valóságos megszólításban tud részesíteni. Én az evangéliumokat egy elképesztően izgalmas és töreményesen, izgalmasan, szépen, nagy fordulatokkal megírt írásműveknek látom. De hát ott van az apostolok cselekedetei, tele van jobbnál jobb jelenetekkel, de hát ott vannak az Ószövetség nagy-nagy történetei. Most éppen a Bírák könyvét említettem, de hát a Bírák könyve nem egyéb, mint ezeknek az igazán jól megírt és csodával átszőtt láncolata. De ott van a Mózes második könyve, amit annyira-annyira szeretek, ez a kivonulás Egyiptomból. Mennyi elképesztő dolog történik Isten választott népével a pusztai vándorlás során, és mi más a mi életünk, mint a pusztai vándorlás, csak hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ezek a történetek tele vannak gyermekekkel. Azzal vannak tele, ahogyan a gyermekek bizalommal néznek a szüleikre, és vállalják, és csinálják a maguk játékos módján, sőt, a maguk szembenálló, vagy olykor erősen kritikus módján ezeket a napi szakaszokat Kánaánig, ami nagyon messze levőnek látszik lenni. Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.

0: Keresztény élet rovatunkban az elmúlt percekben a Hitmozsák című sorozatunkban Viski András íróval, dramaturggal Pilbát Kincső beszélgetett. Hallhattuk, hogyan válik a gyermekkorban kapott gazdag örökség és a hagyomány tisztelete valódi élő hit ajándéká egy személyes damaszkuszi találkozás révén. Megidéztük a lelkipásztor édesapa Sámsonról szóló reményt adó igehirdetéseit, és bepillantást nyerhettünk abba is, hogy a Szentírás hangos olvasása vagy a bibliodráma miként képes egy tágabb, láthatatlan közösségbe kapcsolni és megszólítani a mai tizenéveseket is. Köszönjük Viski Andrásnak a mély és elgondolkodható szavait, és köszönjük Pilbát Kincsőnek a beszélgetést. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve megtisztelő figyelmüket, a viszont hallásra, békesség Istentől!
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: Híreink először címszavakban. Ismét elszabadult a gázolaj ára. Balozsán szerint 150 millió eurós pályázat indul akkumulátoros energiatárolók kiépítésére. Nikus Hordán várja az indoklást az alkotmánybírósági döntéssel kapcsolatban. Nyugtat az Energiaügyi Minisztérium. Az energiaellátás helyzete stabil. Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Hiába csökkentették átmenetileg a gázolaj jövedéki adóját 20%-kal, a gázolaj ára újfent drágult. A pénzügyminisztérium által elrendelt átmeneti intézkedés révén vasárnap valóban csökkent a gázolaj ára a romániai töltőállomásoknál, és literenként 68-74 banival olcsóbban lehetett tankolni, de ez rövid életűnek bizonyult. Bár a jövedéki adó csökkentésére vonatkozó rendelet augusztus 16 és 31 között van érvényben, a kutak már elkezdték a drágítást. A Petrom és az OMV kútjainál gyakorlatilag csak egyetlen napot tartott az intézkedés hatása. A motorolaj ára hétfőn literenként 15 banival drágult, kedden pedig a MOL és a Rompetrol is megemelte az árait nagyjából 14 banival. A Lukoil töltőállomásain egyelőre változatlan az ár, de azt is meg kell jegyezni, hogy 10 35 banival továbbra is a legdrágább, derült ki az Ekonomédia táblázatából, amely szerint átlagosan 10 1 bani felé kúszott ismét az ár, holott vasárnap még 10 alatti árral is lehetett találkozni. A benzin literenkénti ára 10 alatt maradt. A térkép szerint a nyugati megyékben, Bihar, Arad, Temes megyékben mérsékeltebbek az árak, bár ott is drágultak vasárnaphoz képest. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap bejelentette, hogy a hivatalos közlönyben hétfőn közzétették a pályázati útmutatót az önálló, stand-alone, akkumulátoros villamosenergiatároló beruházásokhoz, amelyeket a modernizációs alapból finanszíroznak. Bolozsán szerint összesen 150 millió euró a keretösszeg az új, közvetlenül az országos energetikai rendszerhez csatlakozó tárolási kapacitások kiépítésére, a cél minimum 2174 megawatt óra új tárolókapacitás létrehozása, számol be az Ager Press. Pályázni bármilyen méretű vállalkozás jogosult, beleértve az újonnan alapítottakat is, amelyek az elektromos energia termelésével, szállításával, elosztásával, forgalmazásával és tárolásával foglalkoznak, írta a kormányfő Facebook bejegyzésében. A projektek kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében történik, és a nyertes pályázatok azok lesznek, amelyek a legalacsonyabb támogatási összeget igénylik egy megawatt óra telepített kapacitásra vetítve, számolt be Bolozsán. Nikus Hordán államelnök tegnap az Alkotmánybíróság fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos hétfői döntésére reagálva kijelentette, várja a testület indoklását. Az X közösségi oldalán az államfő hangsúlyozta, hogy a fedhetetlenségi törvénnyel kapcsolatos beadványa nagyon megalapozott érveken alapult, de várja a testület álláspontjának indoklását. Leszögezte, korábban is előfordult, hogy fenntartotta véleményét a bíróság indoklása után is, amikor kifogásait elutasították. Az indoklás után a törvény a parlament elé kerül vitára, majd csak ezt követően kerül hozzám. Remélem, hogy a jogalkotási folyamatot sikerül lezárni augusztus 31-ig, a helyreállítási tervben megszabott határidőig, írta bejegyzésében Nikus Hordán az Ager Press szerint. Az energiaellátás helyzete stabil, a rendelkezésre álló termelési kapacitások maximális teljesítménnyel működnek, és hozzájárulnak a Csernavodai atomerőmű 2-es reaktorának kiesése miatti hiány pótlásához, közölte tegnap az Energiaügyi Minisztérium. A közlemény szerint tegnap ülésezett az Országos Energiavészhelyzeti Operatív Törzs Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár vezetésével. Az ülésen áttekintették az országos és regionális energiahelyzetet, valamint a várható fejleményeket a következő időszakra. A közlemény szerint hétfő óta újra működik a rovinári széntüzelésű hőerőmű 4-es egysége és a parosényi erőmű tartalék egysége, növelve a termelési kapacitást. Ugyanakkor a földgáz alapú villamos energiatermelés továbbra is magas szinten marad, az időjárási körülmények pedig kedveznek a fotovoltaikus forrásokból származó energiatermelésnek, és az importra is van lehetőség. Ezen a héten tehát nem várhatók kiemelkedő problémák Románia villamos energia ellátásában, olvasható a tárca közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma részben napos időre lehet számítani. A napcsúcs hőmérséklete 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
10: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
9: Házalófazék.
10: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit augusztus 19-én szerda déli magazin műsorunkban. Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus gondolatával, aki 1662-ben ezen a napon hunyt el. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Ez a mai napra választott idézet, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok.

Most pedig nézzük, hogy ma mivel várjuk hallgatóinkat déli műsorunkban itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve legnuszradio.ro honlapunkon egészen 3 óráig. Hamarosan a mai áhítatot hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük. Ezt követően pedig az emlékkönyvek kultuszának 16. századi alakulásába tekinthetünk be. 13 órakor híreket mondunk, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk hallgatóinkat, amelyben tovább folytatjuk a megsimogatható sünt kalandjait. Ezt követően 13 óra 30 perctől zenélő köntös rovatunkat ismételjük meg, amelyet ez úttal is Nagy Ibolya szerkesztett. Vada Landowská művészetével a csemballó nem csak visszanyerte az előző történeti korokban eredetileg reákomponált művek fölötti jogát, hanem bebizonyította jelenlétének létjogosultságát a kortárs alkotók munkásságában is. A mai zenélőköntös 3 ilyen műbe nyújt bepillantást. 14 órakor majd hírekkel folytatjuk, és a mai versrovatunkban Petőfi Sándor Magyar vagyok című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén élet felekezetközi műsorunkkal várja önöket rádió közelbe Szecsődi Árpád munkatársunk. A mai áhítatot Ottenberger Balázs református lelkipásztor mondja, ezt követően pedig Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt olvassa fel rádiónk önkéntes munkatársa. Fájsmit várja. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órákban, amennyiben tehetik, maradjanak velünk.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, és írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Albert Mária tolmácsol.

Mai elhitatunk címe A rossz irány. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem menje addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében. Lukács evangéliuma 15. fejezetének 4. és 5. verse.

Mai áhítatunkban Stephen Freeman, virginiai, Egyesült Államok beli testvérünk gondolatait tolmácsolom. Egy szép őszi délutánon, miután részt vettünk egy foci meccsen feleségemmel, Ceciliával, türelmetlenek voltunk, hogy túl sokat kell várni a buszra, ami visszavisz a parkolóba az autónkhoz. Úgy döntöttünk, hogy gyalog megyünk. Szép nap volt, vágytunk egy kis testmozgásra. Megpróbáltunk levágni egy szakaszt egy erdős részen, de ismeretlen parkolóba lyukadtunk ki. Megijedtünk, eltévedtünk. Hirtelen egy golfautó jelent meg a stadion egyik dolgozójával, aki megkérdezte, visszavihet-e minket a buszokhoz. Megkönnyebbülve fogadtuk el az ajánlatát, majd néhány percen belül az autónkhoz értünk. Ez az élmény emlékeztetett, hogy türelmetlenségünk miatt magunk választunk utakat ahelyett, hogy várnánk Isten útmutatására. Ám ő hűséges. Megtalál küszködéseink közepette, és visszahív az ösvényre. A döntést nekünk kell meghozni, még ha nem is egyezik a saját elképzeléseinkkel. Ám végül meglátjuk Isten szeretetét és gondoskodását.

Imádkozzunk. Drága atyánk, amikor az élet próbatételeivel találkozunk, erősítsd hitünket. Hadd érezzük örökkévaló szeretetedet és békességedet. Amen.

Isten útját követve sosem tévedek el. Vallja ezt Stephen Freeman, virginiai, Egyesült Államok beli testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk valakiért, aki segített megtalálni a helyes utat, amikor eltévedtünk.

A Napáhítatát Albert Máriától hallottuk, utána pedig a Grál együttes zenélt. Most pedig nézzük, hogy milyen érdekességek kapcsolódnak a mai naphoz, augusztus 19-éhez. Erről hallunk a következőkben a kalendáriumban, Bolti Zserzei Annától.

Augusztus 19-e, az év 231. szűk években a 232. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 134 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1083-ban ezen a napon avatták szentté első István magyar királyt. 1274-ben Anglia királyává koronázták Edwardot, harmadik Henrik fiát.

1477. augusztus 19-én Miksa ausztriai főherceg feleségül vette Burgundi Máriát. Ezzel a kapcsolattal a Habsburg ház megkapta Burgundiát, Európa egyik leggazdagabb országát. ...1839-ben ezen a napon a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt. 1919-ben Afganisztán elszakadt Nagy-Britanniától és függetlenné vált. 1944. augusztus 19-én felkelés tört ki a német megszállók ellen Párizsban.

1991-ben ezen a napon pucs volt a Szovjetunióban. Ekkor Mihail Gorbacsov elnököt leváltották. ...2004-ben ezen a napon mondott le Medgyessy Péter miniszterelnök. 2007. augusztus 19-én a tajföldiek népszavazáson elfogadták az ország új alkotmányát. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Lássuk, kik azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 19-én.

1921-ben megszületett Gene Roddenberry, amerikai producer, forgatókönyvíró, a Star Trek sorozat alkotója. 1923-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Géra Zoltán, Kossuth-díjas magyar színész, a Nemzet színésze. 1944-ben ezen a napon Nagyváradon megszületett Knézi Jenő, magyar sportújságíró és sportriporter, ifjabbik Knézi Jenő sportriporter édesapja. ...1946-ban született Bill Clinton, amerikai Egyesült Államok 42. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1993-tól 2001-ig töltötte be. 1951-ben született John Deacon, angol zenész, a Queen együttes basszusgitárosa. 1957-ben ezen a napon született Sebestyén Márta, Kossuth-díjas magyar előadó művész, népdalénekesnő. Most pedig következzenek azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 19-én. ...1662-ben ezen a napon hunyt el Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, filozófus, teológus. 1793-ban távozott az élők sorából Makó Pál, magyar matematika és fizika professzor, a maga korában Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. 1883-ban elhunyt Borsos József, magyar festőművész. 1936-ban ezen a napon hunyt el Federico García Lorca, spanyol költő,

1989-ben távozott az élők sorából Képes Géza magyar költő műfordító. ...1919 óta Afganisztánban augusztus 19-e a függetlenség kikiáltásának napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: A mai naphoz kapcsolódó érdekességekről Bolti Zsárzaék Annától hallottunk, utána pedig a Pink Martini zenélt. Most pedig nézzük, hogy kiket köszönthetünk, és köszöntünk mi is itt a Rádió Hullámhosszán keresztül a mai napon.
1: Augusztus 19-én Huba, Bernát, Lajos, Marián névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Huba ismeretlen eredetű régi magyar személynév. A Bernát, germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. A Lajos, germán, francia eredetű név, a régi germán Schlodewek névnek a francia Louis formájából származik. Jelentése hírnév, háború, hangos. A Marián latin eredetű név, a Marianus név rövidüléséből származik, jelentése a Marius nemzetséghez tartozó férfi. Köszöntünk tehát augusztus 19-én minden Huba, Bernát, Lajos és Marián nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: A Margaret Island dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket. Az emlékkönyve 16. század második felében jelent meg, és néhány évtized alatt önálló műfajjá formálódott. Egyrészt a barátságkultusz irodalmi lenyomataként, másrészt az európai protestáns egyetemeken tanuló diákok műveltségének és tudományos felkészültségének tanúbizonyságaként vált jelentőssé. Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzött nagyszámú album segítségével tekinthettünk be az emlékkönyvek kultuszának alakulásába a kolozsvári Magyar Napokon tegnap. A 16.-18. századból származó egyetemjáró diákok emlékkönyveit Föltesi Ferenc filológus, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője és osztályvezetője mutatta be a Bánfi Miklós Opera Stúdióban tegnap. Vele készített interjút Pilbát Kincső.
1: Az emlékkönyvek a 16. század második felétől váltak az európai diákok emlékezetének fontos hordozóivá. A 16-18. Században egyetemre járó diákok emlékkönyveit Földesi Ferenc filológus, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője mutatta be a 17. kolozsvári Magyar Napokon. Hogyan terjedt el az albumbejegyzés műfaja, hogyan nézett ki egy ilyen album, illetve kiknek a körében terjedt el?
2: Maga a műfaj megszületése is, és azután az elterjedés is egy nagyon jól körülírható csoporthoz kapcsolódik, mégpedig a nyugat-európai egyetemeket járó diákok, nem csak magyarok, hanem német egyetemisták körében, hollandok körében, tehát ez egy európai jelenség a 16. század második felétől. Tehát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy amikor egy diák elindult a egyetemi útjára, ami már az utazás is sok volt időben, és másképp nézett ki, mint ma, és az egyetemi évei alatt, ugye van, aki hosszabban peregrinált, a peregrinációnak nevezzük ezt az utat, volt, aki csak egy fél évig volt kint, de volt, aki 2-3 évig is, és nem ritka, hogy egyik egyetemről ment a másikra. Tehát mielőtt elindult, akkor még itthon könyvkötővel készítetett egy üres albumot, ez egy kis méret, 8-adrét nagyságú könyvecskékről beszélünk, amit ugye lehet szállítani egyéb holmik között, és azután az egyetemen a jelesebb, szeretett vagy híres professzorokkal néhány kedves vagy ajánlósort beíratott a maga számára, illetve a pályatársai, tehát az egyetemi pályatársak is bejegyezhettek, hogyha ezt fontosnak tartotta, vagy méltónak tartotta. Valamint már az utazás közben is, ugye az utazás úgy nézett ki, hogyha megálltak egy nagyobb városban, megszálltak, akkor ott azért meglátogatták a várost, és a diák meglátogatta a városnak bizonyos pontjait, tehát a fő templomokat, és akkor ott esetleg a lelkész is néhány sort bejegyzett az albumba. Így aztán ezek időnként elég nagy időtávlatot ölelnek át, 2-3-4 évet, és hát így terjedt el ez a 16. század végére, már mondható, hogy nagyon elterjedt volt. Ugye itt van a gyűjteményünkben egy nyomtatott, tehát egy kiadó által előkészített album, aminek a címébe már úgy vette föl a kiadó, hogy idézeteket fog közölni, és idézeteket is közölt benne, nyomtatva bizonyos lapokon, más lapok üresek maradtak a bejegyzések számára, idézeteket közöl benne, elsősorban azoknak a diákoknak a kedvéért, akik az albumukat átadják ismerősnek, diáktársnak, hogy örök emlékezetnek okáért valamit beleírjanak. Tehát a 16. század végére ez a műfaj meglehetősen elterjedt, és a 17. században virágzik igazából. Nevezzük ezt tudós albumnak.
1: Igen, a címben is szerepelt, hogy a tudományosság tanú bizonyságai. Hogyan jelenik meg a tudományosság ezekben az albumokban?
2: Jellemzően a professzorok bejegyzéseinél. Tehát két vetülete jelenik meg. Az egyik maga a bejegyzés, amit nevezzünk úgy, hogy az üzenet, nevezzük üzenetnek. Maga a bejegyzés az árulkodik arról, hogy a bejegyző az annak a tudományterületnek, az esetek jelentős részében a teológiának, ugye alapvetően teológiát hallgatni mentek az egyetemekre, ez még a 17. század első felében, második felében is alapvetően így van, hiszen ez, amikor hazatértek, és most már beszéljünk esetleg ilyen erdélyi közegről is, vagy református közegről is, de az evangélikusoknál is ez volt, tudni kezd kimondottan protestáns műfaj. Amikor hazatértek, hazatértek, ők a legmagasabb képzettséggel jöttek haza, és ők lettek ugye magas beosztású lelkészek egészen a püspökségig, és ők lettek a kollégiumokban a legmegbecsültebb, vagy legképzettebb professzorok. Tehát megjelenhet úgy, hogy a tudományosság megjelenhet úgy, hogy a bejegyző az adott egyetemen a biblikum tanára, a héber nyelv tanára, a görög nyelv tanára, lehetőleg az ő kutatási és oktatási területéhez kapcsolódó bejegyzést tesz. Tehát aki biblikumot tanít, az adott esetben ószövetségi idézetet ír be, és természetesen héberül. Aki görögöt tanít, az mondjuk vagy egy antik szerzőtől vesz egy idézetet, vagy pedig egy új szövetségi lokuszt jegyez be. Tehát ez az egyik rétege. A másik rétege a tudományosságnak, amikor az ajánlásban, tehát ha a diák valóban egy nagy reményű ifjú, akkor beleírja a professzor, hogy XY-nak a nagy reményű erkölcseiben, tudományában és felkészültségében az igen kiváló diáknak, XY-nak. Tehát ezek a bejegyzések egy kicsit árulkodnak. Kritikával kell kezelni mindig ezeket az ajánlásokat, mert köztük van egy csomó standard szöveg, ami hát vagy úgy van, vagy nem úgy van. De mégis, hogyha valakit nagyon-nagyon részletezi ajánlásban a fajta erényeket, felkészültségeket, akkor legyünk jóindulatúak, és fogadjuk el, hogy az esetek nagy részében nem méltánytalanul.
1: És említésre került, hogy egyes albumok nyomtatásra kerültek, ezek a személyes kis könyvecskék hogyan kerültek nyomtatásra?
2: Olyan értelemben nyomtatottak, hogy nem az elkészültük után, hanem előnyomtatott album. Tehát amikor egy könyvkiadó úgy gondolja, erre kevés példa van egyébként, tehát kevés ilyen kiadás van, amikor úgy gondolja, hogy már annyira elterjedt ez a műfaj, hogy majd szívesen megvásárolják ezt a diákok, mert egyes lapokra és jellemzően bizonyos hívószavak szerint rendezve idézeteket nyomtat be, ami mellé aztán a diák, a bejegyző szintén ugyanabból a tematikai egységhez a saját idézetét is, a saját szövegét is hozzáírhatja. Ezek a tematikus egységek olyan, mint hogy a barátság, a türelem, az erény, Isten szeretet, stb. Stb. Stb. Stb.

0: Előadásban két ilyen képet mutattam meg, nem emblémás könyvből, hanem ami emblémás könyvből szűrődött át az albumbejegyzésekben. Ugye volt egy mékas, és a szöveg az volt körülötte, hogy az egyetértésnek édes a gyümölcse. Méhek gyűjtik a mézet a képen, és viszik a kaptárba. Tehát a képiségnek ugyanolyan üzenete van, mint az írott szövegnek, csak időnként az értelmezési mező az lehet nagyobb. Tehát ha az adott példánál maradva, hogyha csak egy mékast rajzol oda, fest oda a bejegyző, vagy festett, ugye az esetek nagy részében megbízásokra készültek a képek, tehát a bejegyző megbízotta, hogy a városban egy ismert, vagy egy diáktársát, aki szépen rajzolt, szépen festett. Tehát ha csak maga a kép kerül oda, az értelmezési mező lehet viszonylag nagy. Például itt a méhek gyűjtik a helyzet. Egy viszonylag széles értelmezési mező, és ahogy ez az emblémás könyvekben van, a szöveg konkretizálja valahogy ezt az értelmezési mezőn belüli jelentést.
1: A női bejegyzők albumai is később elterjedtek, ezek mikortól jelentek meg, és ezek hogyan alakultak aztán emlékkönyvekké, mint ahogy elhangzott?
0: Igen, ez az eredeti műfajnak az átmenete abba az emlékkönyvbe, ami még a 20. században is volt. 18. század második fele, amikor a fennmaradt emlékanyagban, nem csak a fennmaradt emlékkönyvek közöttből kivonatolhatóan, hanem a fennmaradt levelezésekből is jól megfogható, hogy a női szerzők részévé válnak ennek a kultúrának. Ugye itt képzett, művelt polgárlányokról beszélünk, és az arisztokráciának a hölgytagjairól beszélünk, és akkor a 18. század második felétől nagyon-nagyon erősen megjelenik az ő körükben. Ugye van egy fontos különbség, ők nem regrináló diákként, tehát nem egyetemre utazó diákként jegyeznek be, hanem rendelkeznek egy emlékkönyvvel, amelybe a társasági események, egy látogatás, bál, vacsora, stb. Alkalmával a család vendégei bejegyeznek néhány kedves sort. Vagy a barátnők, a folyamatos barátnők bejegyeznek néhány kedves sort, így aztán nagyon-nagyon elterjed, tehát a női album. És megváltozik a bejegyzéseknek a típusa is. Tehát ilyen értelemben a tudományosság, ami a 17. században még annyira jellemző az albumokra, nem teljesen, de nagyon-nagyon erősen háttérbe szorul, és dominánssá, szinte kizárólagossá válik a barátság megfogalmazása. Tehát amikor ez válik elsődlegessé, hogy jelet hagyni egymás albumában a barátságról. És a jelet hagyni azt nem véletlenül mondtam, mert itt is a női albumoknál, vagy itt még inkább erősen a szöveg egyre kevésbé domináns, hanem a képiség, meg ilyen különböző játékoknak nevezem azt, amikor már csak egy préselt virág kerül be, és egy név. Ebben az esetben ugye a virágnak meg már azt hiszem mindenfajta üzenete lehet. Maradjunk annyiban, hogy a legerősebb üzenet mindig az, hogy a barátság. Tehát, hogy a bejegyző és a tulajdonos közötti örök és mulatatlan barátság jeleként kerülnek oda különböző jelek. Egy hajtincs például, egy kis összefűzött és beragasztott hajtincs, tehát ilyen típusú jelek is kerülnek be.
1: És hol tekinthetőek ma meg, hol maradtak fent ilyenféle albumok, emlékkönyvek?
0: Magántulajdonban is vannak még, ezt lehet tudni, de különböző közgyűjteményekben. Nálunk a Széchenyi Könyvtár kézirattárában egy nagyon tekintélyes gyűjtemény van. Ez a 18. század végéig több mint 100 albumot jelent, és aztán a 19. századból további több 10 albumot, amik már ilyen tokban tartott emléklapok. De abban a közegben, amiben vagyunk, és ugye itt is az előadás alkalmával elhangzott, és voltak reflexiók rá, hogy például a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárnak van albumanyaga, szám szerint nem tudom megmondani, hogy mennyi, de érdemes az oldalukat kinyitni, mert 2 vagy 3 album a digitális oldalukon megtekinthető és végiglapozható. A református gyűjteményben is van, nem hangzott el, de nem zárom ki, hogy az unitáriusok gyűjteményében is van. Protestáns közeghez, kulturális és vallási közeghez kapcsolódó gyűjteményekben mindig van, vagy nagy valószínűséggel vannak.
2: Az emlékkönyv a 16. század második felében jelent meg, és néhány évtized alatt önálló műfajjá formálódott. Egyrészt a barátságkultusz irodalmi lenyomataként, másrészt

Az Európai Protestáns Egyetemeken tanuló diákok műveltségének és tudományos felkészültségének tanúbizonyságaként vált jelentőssé. A 16-18. Századból származó egyetemjáró diákok emlékkönyveit Földessy Ferenc filológus, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője és osztályvezetője mutatta be tegnap a Bánffy Miklós Opera Stúdióban. A riporter Pilbát Kincső volt. A következő percekben pedig a Krisz együttes, majd Varga Katica zenél.

A Krisz együttest, majd Varga Katicát hallgattuk, a következő percekben pedig emlékezzünk a Queen együttesre, hogy hallottuk a kalendáriumban is, szó volt a Queen együttes basszusgitárás gitárosáról, úgyhogy most a Queen együttes The Show Must Go On című dalát hallgatjuk, illetve a kolozsvári Magyar Napok keretében szombat este a Queen együttes tribute zenekarát is hallhatjuk, akik Queen dalokat játszanak, a Don't Stop the Queen-t, úgyhogy akár erre a koncertre is készülhetünk most.

0: Az elmúlt percekben a Queen együttes zenélt. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat és Szerda Déli Magazin műsorunkban augusztus 19-én. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírekkel, majd Mese Kosár rovatunkkal, ezt követően pedig komoly zenei műsorunkkal várjuk hallgatóinkat a második órában. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Jövő hét elején enyhén emelkedhet a Duna vízhozama a Báziásnál. Nem hozta lázba a cégeket a kolozsvári elővárosi vasút tendere. Hatalmas tűz ütött ki a Lukoil finomító mellett. Narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben péntekig az ország túlnyomó részén. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős marad az égbolt, most pedig következzenek a részletek. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő, és augusztus 25-ére eléri a másodpercenkénti 1350 köbmétert, közölte ma az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól. A vaskapu alatt a vízhozam enyhe csökkenési tendenciát mutat majd, írja az Ager Press. Egyetlen ajánlat érkezett a kolozsvári elővárosi vonatokra kiírt közbeszerzési eljárásra, adta hírül az ekonomedia.ro. Az elektronikus közbeszerzési rendszerből az derül ki, hogy az ajánlattevő a Pojázdi Sinove Pesa Bitkos S.A. Ez ugyanaz a cég, ami tavaly is ajánlatot tett a sikertelenül zárult közbeszerzési eljáráson. A lengyel vállalat egy helyi alvállalkozót, a Remáról Scheisprezece Februári részvénytársaságot is bevonná az üzletbe. A kolozsvári a kormányzat 622 millió leértékben kíván elektromos szerelvényeket beszerezni a majdani elővárosi vasút számára. Ez Kolozsvár vonzás körzetében könnyíteni meg a jelenleg kifejezetten nehézkes forgalmi dugók által akadályozott tömegközlekedést. Az elővárosi vasút a meglévő infrastruktúrát használná, amit korszerűsítenének és bővítenek. Ennek a szerződését idén májusban írták alá, a beruházás értéke 1,4 milliárd lej. A szerelvények 48,8 kilométeres távon a Gorbó, Kisbács, Kolozsvár, Apahida, Boncida útvonalon közlekednek majd. A kolozsvári elővárosi vasútnak 23 megállója lesz. A beruházás átadási határideje 2029. december 31-e. Kiterjedt tűz keletkezett a Ploiești Lukoil finomító szomszédságában lévő egyik raktárnál. A lángok egy mindegy 1500 négyzetméteres területet érintettek, a környéken élő lakosságot roálért üzenetben figyelmeztették a sűrű füst miatt. A Lukoil finomítója jelenleg nem működik, az Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt elrendelt szankciók és korlátozások következtében. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma narancssárga és sárga jelzésű riasztást adott ki a kánikula miatt. Az előrejelzés szerint holnap 10 órától péntek délelőtt 10 óráig a Bánságban a Körösvidék déli, Erdély délnyugati és Olténia nyugati és déli részében narancssárga hőségriasztás lesz érvényben. Kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali csúcsértékek 35 és 39 Celsius fok között alakulnak. A meteorológiai szolgálat többnapos előrejelzése szerint ugyanakkor a hőhullám fokozódik és kitart hétfőig az ország legnagyobb részén. Napközben 34-39 fokos csúcsértékekre lehet számítani. A legnagyobb hőség az ország nyugati és délnyugati részében várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma borongós időre kell számítani, a csapadékot viszont nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 23 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert jön az Úr napja, bizony, közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. 17. kolozsvári magyar napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagyi Hólya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb majd 14 órakor is várjuk hallgatóinkat, most pedig a mesék szárnyára ülünk fel remélhetőleg, és a gyermekzene szárnyára is. Ugyanis mesekosár rovatunkkal folytatjuk, folytatódik a Sűn, akit meg lehetett simogatni sorozatunk a 21. résszel, és természetesen dal is lesz, az Alma együttes, illetve a Karaván együttes zenél, úgyhogy jó szórakozást kívánok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
11: Mesekosár.

0: Egy darabka hold a háztetőn. Egy este Csahos a kiskutya és Fehér Tappancs a kandúr a ház előtt a kispadon üldögélt. Meséket mondtak egymásnak. Egyszer csak Fehér Tappancs oldalba bökte a kiskutyát.
1: Nézd csak oda, a szomszéd ház tetejére,
0: súgta Csahos fülébe. Látom, de mi van ebben érdekes? Közönséges tető, cseréptető.
1: Nézd meg jobban.
0: Látom én jól, hányszor nézek még oda. Közönséges háztető, mit lát rajta ebben a sötétségben?
1: Látod a kéményt,
0: erősködött Fehér Tappancs. A kéményt azt látom, ott van, még füstöl is.
1: Na és ott, a kémény mellett.
0: Jé, ott valami fénylik.
1: Hát éppen ezt mondom, mi az, ami fénylik?
0: Hát, amint felkapták a fejüket, megpillantották a háztető fölött a hold fényes, sárga gömbjét, amely olyan volt, mint egy óriási citrom. Illetős Fehér Tappancs, lehet, hogy a holdból letört egy kis darab és a háztetőre esett.
1: Ábrándozott Csahos. Miért is ne?
0: Hagyta jóvá Fehér Tappancs.
1: Ez bizonyosan egy darabka hold. Lepottyant és most világít.
0: Aztán a cimborák aludni mentek. Másnap korán reggel Fehér Tappancs fölkelt, megmosdott, és rögtön fel is ment a szomszédos ház tetejére, hogy megszemlélje azt a darabka holdat. Felmászott a létrán, de a tetőn nem talált semmit, csak egy kis üvegcserepet.
1: Ah, hát ez világított tegnap este,
0: gondolta Fehér Tappancs. De a kiskutyának erről egy szót sem szólt.
1: Hadd higgyed, Csahos, továbbra is, hogy tegnap este egy darabka igazi holdat láttunk a tetőn,
0: elmélkedett Fehér Tappancs,
1: hiszen olyan szomorú, ha valakit nem hagynak álmodozni.
2: Két napja volt tegnap előtt,
3: egy napja volt tegnap.

Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese. Holnap az egy óra híreket követően majd folytatjuk, és a mese előtt az Alma együttes zenélt, utána pedig a Karaván együttes, akit akár vasárnap délután a Refo udvarban élőben is hallgathatunk, ugyanis 17 órától lesz a Karaván együttesnek koncertje a Herepei ház udvarán, a Farkas utcai templom szomszédságában. És akkor mondom is a mai programot, a Refo udvar ugyanis megnyílt, pontosabban megnyílik 14 órakor, ekkor lesz az áhítat. Meghívott pedig Dávid István egyetemi lelkész, a kolozsvári Fike lelkésze. 15 órától elsősegély nyújtása gyakorlatiasan meghívott Deák András, tartalékos rohammentős, nyugalmazott tűzoltó. 17 órától kávé workshop lesz a 112 Coffee Roasterivel. 18 órától kopogtatók, kiállítás megnyitó az Óparókia dísztermében, a meghívott Balázs János nyugalmazott rajztanár, szobrász és kézbőművész. Képzőművész 19 órától dicsőítésen vehetünk részt, a meghívott a Laudate énekkar. 21 órától pedig a Bőröndös együttes koncertezik, ami úgy kapcsolódik hozzánk, hogy tagja Bíró Hunor is, aki a Fülbe jó könnyű zenei rovatunkat szerkeszti, úgyhogy aki élőben is találkozna velem, az meghallgathatja. Mi pedig most a Bőröndös együttestől hallgatjuk meg az Esti kertben című dalt, egy kis ízelítőnek.

0: Tóth Árpád versét a Bőröndös Együttes megzenésítésében hallgattuk, és hogyha élőben is szeretnék hallgatni a Bőröndös Együttest, akkor ezt megtehetik. Ma 21 órától a Refo udvarban, a Herepei Ház udvarán, a Magyar Napok keretében természetesen, a Farkas utcai református templom szomszédságában, most pedig vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgathatják újra Nagy Ibolya szerkesztésében. Vanda Landowska művészetével a csembaló nem csak visszanyerte az előző történeti korokban eredetileg reálkomponált művek fölötti jogát, hanem bebizonyította a jelenlétének létjogosultságát a kortárs alkotók munkásságában is. A mai zenélőköntös három ilyen műben nyújt bepillantást.
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Vanda Landowska művésznővel megkezdett ismerkedésünket, abból az alkalomból, hogy ezen a napon, augusztus 16-án hunyt el 1959-ben. Amellett, hogy a csembaló újjáéledését köszönhetjük neki, ő volt az első női előadó művész, aki zenetudományi kutatásokkal támasztotta alá előadói elveit, és akinek csembaló játéka a hangszer számára új művek alkotására ösztönözte zeneszerző kortársait. Ma ezekbe a művekbe pillantunk bele. A csembaló visszatérését a modern zenekarba Manuel de Falla Pedro Mester Báb Színháza című báb operája jelentette, amelyet 1923-ban mutattak be először egy zárt körű előadáson Polignac hercegnőnél. A darab kerettörténete Cervantes nyomán az, hogy Don Quixote és hűséges szolgája Sancho Panza egy fogadóban megtekintik Pedro Mester Vándor báb színházának előadását. A bábok egy középkori lovagtörténetet adnak elő, amelyben Don Guy Ferros kiszabadítja feleségét, Melisandrát a mór fogságból. Don Quixote annyira beleéli magát a játékba, hogy a valóságosnak vélt veszély láttán elborul az elméje, kivont kardjával a báb színpadra ront, és összekaszabolja a bábokat. Az I Cameristi del Teatro alla Scala előadásában azt a részletet hallgatjuk meg, amelyben a menekülő szerelmeseket a szaracén lovagok serege üldözi, vezényel Maurizio Di Nicciacci.

A hercegnőnél a csembaló szólamot Vanda Landowska játszotta, és a koncert után felhívást intézett a jelenlévő zeneszerzőkhöz, hogy komponáljanak neki a hangszerre szánt darabot, mivel a csembaló nem múzeumi tárgy. De Fájá már korábban is tervezett egy versenyművet írni a művésznő számára, a felhívás pedig megerősítette szándékában. Az eredmény a csembaló koncert lett, amelyben a szóló hangszert mindössze 5 hangszer kíséri: fuvola, oboa, klarinét, hegedű és cselló. Átszellemült hangulatára talán kiegészítő magyarázatot adhat az, hogy a második tétel végére a komponálás dátumaként a zeneszerző az úrnapját jelölte meg. Ezt a tételt hallgatjuk meg.

Manuel de Falla csambaló koncertjének második tételét hallottuk. Szólista John Constable, a London Sinfonietta zenekart Sir Simon Rattle vezényelte. A Polignac hercegnőnél tartott házi koncert után Ricardo Vinyes, spanyol zongoraművész, bemutatta Vanda Landowskának Francis Poulenc-et, aki miután a művésznőt meglátogatta vidéki házában, azon a helyen, ahol egykor Rousseau és Diderot sétált, ihletet érzett egy versenymű megírására. Ez lett a Concert Champêtre, mezei koncert, amit magyar címén rusztikus koncertnek ismerünk, és amelyben a Champêtre jelző a barokk és rokokó festményeken ábrázolt idilli, pasztorális jelenetekre utal. A versenymű 1928-ra készült el, először Vanda Landowska otthonában adták elő magánkoncerten, és a művésznő játszotta a csembaló szóló szólamot. A zenekari részt a zeneszerző zongorázta. A jelenlévő zenekritikus szerint Poulenc szemléletét, idézem, jól jelezte az a szövetség, amelyet Rameau és Couperin hangszerével kötött. Az egész barokk és a modern harmóniák minden meglepetése, mintha elpárolgott volna a csembaló hangjai között. A nyilvános bemutatóra 1929-ben került sor a Pleyel teremben, a párizsi szimfonikus zenekart Pierre Monteux vezényelte. A szerző ezt nyilatkozta. Mindenek előtt úgy akartam használni a csembalót, hogy az egyszerre legyen francia és modern, és ne hangozzék paródiának. Be akartam bizonyítani, hogy a csembaló nem egy elavult hatástalan hangszer, amely csupán történelmi érdekességnek számít. Következzen Poulenc Concert Champêtre harmadik tétele.

0: Francis Poulenc krusztikus versenyművének harmadik tétele hangzott el Maxim Emel Jáncsev előadásában, aki egyben a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát is dirigálta. A német megszállás bujkálásra kényszerítette a zsidó származású művésznőt, aki végül az Egyesült Államokba menekült. Éppen a Pearl Harbor elleni japán támadás napján érkezett New Yorkba, jóformán üres kézzel, ám hamarosan újjáépítette magát, mint előadó művész és tanár. Lakeville-ben hunyt el, a Nemzetközi Csillagászati Unió a tiszteletére egy krátert nevezett el róla a Vénuszon. Ezzel a záró gondolattal búcsúzik a zenélőköntös szerkesztője, Nagyi Bolya, a viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgattuk újra, Nagyi Bolya szerkesztésében, egy újabb rovatot pedig most vasárnap 14 óra 25 perckor hallhatnak. A következő percekben pedig Zorán énekel.

majdnem, majdnem feladtam, velem voltál ezer alakban. A reményt már-már veszni hagytam, s megtaláltalak önmagamban.

0: Az elmúlt percekben Zorán Ezer alakban című dalát hallgattuk. Szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik most kapcsolódnak be Szerda téli magazin műsorunkban augusztus 19-én. Ma Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus gondolatával köszöntöm hallgatóinkat. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán versovatunkban Petőfi Sándor Magyar vagyok című alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztény életfelekezet közi műsorunkat ajánljuk figyelmünkbe. Ottenbergen Balázs áhítatát követően Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt olvassa fel rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nagyon sok pénzre lenne szükségük a hazai cégeknek. Súlykorlátozást vezetnek be az Arad megyei utakon a kánikula miatt. Hivatalba lépett Baka András, magyar köztársasági elnök. Narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben péntekig az ország túlnyomó részén. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nincs elég tőkéjük a vállalatoknak, ami nehéz gazdasági helyzetben, amilyen a mostani, sérülékenyé teszi őket. Mintegy 160 milliárd lejre lenne szükség a hazai cégek megerősítéséhez, derül ki a Sierra Quadrant pénzügyi tanácsadó cég tanulmányából. Ez négyszerese a 2025-ben Romániába érkező közvetlen külföldi befektetések összegének. 2026-ban megszaporodtak a sokkok, magas kamatok, 5 adóügyi csomag egyetlen év alatt, rekordköltségek az energiával befékező belföldi kereslet. Az eredmények már láthatóak az országos cég nyilvántartó kimutatásaiban, idézi a tanulmányt az economica.net. Az idei első fél évben könyvelési mérleget benyújtott cégeknél, amelyek az országos árbevétel 84%-át adják, a tőkehiány 36,4 milliárd lej, 8%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. Egy tőkehiányos cég sokkal nehezebben visel el egy sokkot, mint egy megfelelő tőkével rendelkező vállalat, hangsúlyozzák a Sierra Quadrant elemzői. A rendkívüli hőség miatt az Arad megyei hatóságok holnap és holnap után korlátozzák a megyei utakon a 7,5 tonnánál nagyobb ősztömegű járművek forgalmát 12 és 20 óra között. Az Arad megyei tanács ma közölte, az Országos Meteorológiai Szolgálat által kibocsátott és az ország nyugati részét érintő narancssárga jelzésű kánikula riasztás miatt hozták meg az intézkedést. Mentesülnek a tilalom alól a személyszállító gépjárművek, az élő állatokat vagy romlandó termékeket, az első segélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, katasztrófa sújtotta területekre vizet és élelmiszert szállító járművek, illetve a törvényben előírt egyéb különleges szállítmányok. Ma lépett államfői hivatalába Baka András. A Baka András köztársasági elnökét történő választását rögzítő országgyűlési határozat szerint ugyanis az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Baka Andrásnak ma egy a Facebook oldalán közzétett posztban kívánt sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget Magyar Péter miniszterelnök. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint idéglenesen Foszthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma narancssárga és sárga jelzésű riasztást adott ki a kánikula miatt. Az előrejelzés szerint holnap 10 órától péntek délelőtt 10 óráig a Bánságban, a Körösvidék déli, Erdély délnyugati és Olténia nyugati és déli részében narancssárga hőségriasztás lesz érvényben. Kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali csúcsértékek 35 és 39 Celsius fok között alakulnak. A meteorológiai szolgálat többnapos előrejelzése szerint ugyanakkor a hőhullám fokozódik és kitart hétfőig az ország legnagyobb részén. Napközben 34-39 fokos csúcsértékekre lehet számítani. A legnagyobb hőség az ország nyugati és délnyugati részében várható.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma borongós időre kell számítani, de csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 26 fokot mérnek. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha. Lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek, de az én szabadításom örökre megmarad. Ézsaiás próféta könyve 51. részének 6. verse. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levele, 13. részének 10. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. 17. kolozsvári magyar napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
2: Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is honlaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat, illetve online műsorunkban majd 17 órától és 19 órától. A következő percekben pedig versrovatunkat követhetik figyelemmel, Petőfi Sándor Magyar vagyok című alkotását hallgatjuk meg, utána pedig Edvard Grieg dallamai csendülnek fel.

Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, oly messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedőink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holdicsőség halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s elbúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérinkik reán készítik a gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyellennem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet.

0: Petőfi Sándor Magyar vagyok című verse után Edvard Grieg dalamai csendültek fel. Most pedig Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat ajánlom figyelmükbe. Ma a június 17-i adást ismételjük meg.
1: Keresztény Élet. Keresztény Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény Élet rovatunk tartalmából. Pál apostol rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete. Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt, értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket, hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez, hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket, hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, Isten tiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni.
Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól a romabeliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-tól 25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket a történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtőnk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó. Többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van, és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzá illő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más.

test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A sokszor megmosolygott oldalborda azt jelenti a képes beszéd nyelvén, hogy a szíve közeléből való. Ma így mondaná ezt egy mai ember, aki szereti a feleségét, élete másik felét. Édes szívem! De azt is jelenti, hogy a férfinek hozzáillő társa az asszony, és nem eszköze. Nem a szerelem eszköze, nem munkaeszköz, nem cseléd, hanem társ, belőle való, őt kiegészítő, segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítő társ. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért, jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember. Akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek egy testé. Egy testé a boldog szerelemben, és egy testé egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodore Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez, házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasság test, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki, és élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A meztelenség a képes beszéd nyelvén itt két dolgot is jelent. Az egyik a gyermek zavartalan ártatlanságát a testét illetően. A gyermekét, aki ragyogó szemmel és minden zavar nélkül tipeg, topog a szobában vagy a strandon, anya szült meztelenül mindenki előtt. Valami itt felsejlik bennünk Jézus szavaiból, Máté evangéliuma 18. részének 3. verséből. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ilyen zavartalan volt az ősi viszony a férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a meztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük.

ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az elmélkedéseknek, egy talán van. Az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének képírását kibetűzgetni, és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajkamesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyébe és az ember lényébe beépített rendről, amelyből nem jó kiesnünk. Íme ez a 8 részleteiben és képeiben valamelyest megmagyarázott bibliai vers is ilyen örökrendről beszélt, arról, hogy az ember közösségi lény. Magában nem egész. Élete magában nem egészséges élet. A férfit a nőt a férfi egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nemrégen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ? Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember közösségi lény magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban, Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

A június 17-i keresztény életfelekezet közi magazin műsorunk ismétlését hallhatták az elmúlt percekben. És ezzel lassan déli műsorunk végéhez is érkezünk. Adásra legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Online azonban addig is hallgathatnak minket 17 órától a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó, majd versrovatunkat ismételjük meg. 20 órakor pedig mesével és gyerekzenével várjuk hallgatóinkat. Éjjeli műsorunk első órájában Johann Strauss muzsikáját hallgatjuk. 4 óra után áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik, illetve múlt szerdai keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallgathatják újra. A homokóra 3. órájában pedig péntekész szempontok rovatunkat ismételjük meg, amelynek témája a motiváció volt. Ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorunkkal várom a korán ébredőket 6 és 8 óra között.

Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, vallásfilozófustól választottunk, aki 1662-ben ezen a napon hunyt el. A kedves szavak nem kerülnek sokba, mégis sokat érnek. Ez a mai napra választott gondolat. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Adott derűs délutánt kívánok minden hallgatónknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

Köszönjük szépen! Bár eldöntöttük, hogy ezt a dalt nem fogjuk egyetlen egy lemezünkbe se felrakni, most mégis se fönt lesz.

Szabadban megszerettelek, úgy néztél rám, mint az első délután, mosolygott rám a két szemed, és aztán csak megfogtad a két kezem, s így szóltál halkon, ég veled, hogy mosolyogtál az utolsó percét.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Jövő hét elején enyhén emelkedhet a Duna vízhozama a Báziásnál. Nem hozta lázba a cégeket a kolozsvári elővárosi vasút tendere. Hatalmas tűz ütött ki a Lukoil finomító mellett. Narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben péntekig az ország túlnyomó részén. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős marad az égbolt, most pedig következzenek a részletek. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő három napban várhatóan másodpercenként 1300 köbméter körül stagnál, majd enyhén nő, és augusztus 25-ére eléri a másodpercenkénti 1350 köbmétert, közölte ma az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól. A vaskapu alatt a vízhozam enyhe csökkenési tendenciát mutat majd, írja az Ager Press. Egyetlen ajánlat érkezett a kolozsvári elővárosi vonatokra kiírt közbeszerzési eljárásra, adta hírül az ekonomedia.ro. Az elektronikus közbeszerzési rendszerből az derül ki, hogy az ajánlattevő a Pojázdi Sinove Pesa Bitkos S.A. Ez ugyanaz a cég, ami tavaly is ajánlatot tett a sikertelenül zárult közbeszerzési eljáráson. A lengyel vállalat egy helyi alvállalkozót, a Remarul Scheiß Prezece Februári részvénytársaságot is bevonná az üzletbe. A kolozsvári önkormányzat 622 millió leértékben kíván elektromos szerelvényeket beszerezni a majdani elővárosi vasút számára. Ez Kolozsvár vonzás körzetében könnyíteni meg a jelenleg kifejezetten nehézkes forgalmi dugók által akadályozott tömegközlekedést. Az elővárosi vasút a meglévő infrastruktúrát használná, amit korszerűsítenének és bővítenek. Ennek a szerződését idén májusban írták alá, a beruházás értéke 1,4 milliárd lej. A szerelvények 48,8 kilométeres távon a Gorbó-Kisbács-Kolozsvár-Apahida-Boncida útvonalon közlekednek majd. A kolozsvári elővárosi vasútnak 23 megállója lesz. A beruházás átadási határideje 2029. december 31-e. Kiterjedt tűz keletkezett a Ploiești Lukoil finomító szomszédságában lévő egyik raktárnál. A lángok egy mintegy 1500 négyzetméteres területet érintettek, a környéken élő lakosságot roálért üzenetben figyelmeztették a sűrű füst miatt. A Lukoil finomítója jelenleg nem működik, az Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt elrendelt szankciók és korlátozások következtében. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült körülhatárolni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma narancssárga és sárga jelzésű riasztást adott ki a kánikula miatt. Az előrejelzés szerint holnap 10 órától péntek délelőtt 10 óráig a Vánságban a Körösvidék déli, Erdély délnyugati és Olténia nyugati és déli részében narancssárga hőségriasztás lesz érvényben. Kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali csúcsértékek 35 és 39 Celsius fok között alakulnak. A meteorológiai szolgálat többnapos előrejelzése szerint ugyanakkor a hőhullám fokozódik és kitart hétfőig az ország legnagyobb részén. Napközben 34-39 fokos csúcsértékekre lehet számítani. A legnagyobb hőség az ország nyugati és délnyugati részében várható. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 52 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma borongós időre kell számítani. A csapadékot viszont nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 26 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Jóél próféta könyve második részének első verse. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Máté írása szerinti Szent Evangélium 24. részének 44. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. 17. Kolozsvári Magyar Napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
8: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
9: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
8: Házalófazék.
9: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
11: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
10: Családi nap Sajó Senyén.
12: Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk, és visszatekintsünk, és ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre.
10: Steng zenekar a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon.
13: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevében is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk, ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk, úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény fő előadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
5: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdettel a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
11: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető. Csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába. Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár százszor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, mert benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bepisírtam, akkor is, hogyha fogzolg, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
5: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
11: Tehát azt jelenti, ugye ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdés, aminek nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a tök, és nem lesz belőle se tök, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. Most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd ő önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének. Tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
5: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
11: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik, és a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkben benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztön szinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénivel beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészség szint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
14: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: ország. Sajós Enyén a Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak egybekötve az intézmény vezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézmény vezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek a Fészek Szeretett Otthonban. Minek is lehetünk ma tanúi? Miről szólt ez a mai esemény? Ön hogyan látta?
2: Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk és visszatekintsünk.

0: És ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre. Ebben az intézményben Sajó Senyén 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba, és lépett ki a szolgálatból Kövér Imre testvérünk, aki 45 éven keresztül volt meghatározó, korszak alkotó intézmény vezetője ennek az otthonnak. Azt a képet, azt a varázslatos sokszínűséget, azt a fajta felkészültséget, azt a szeretetteljes szolgálatot, amit itt most látunk, azt annak a döntő részét ő alapozta meg, ő tette le az alapjait. És ebbe a szolgálatba állt be 6 évvel ezelőtt Viktor Sámuel testvérünk, aki annak idején 1 évre, aztán miután bizonyított, újabb 5 évre kapott intézményvezetői megbízást, és ez járt le tegnap. És itt volt a kérdés, akkor hogyan tovább? Megkérdeztük az intézmény munkatársait, megkérdeztük a hozzátartozókat, megkérdeztük az egyház községet, az egyház megyét, az egyházkeret, mindenkit végig kérdeztünk, és hát természetesen mi is visszanéztük az elmúlt 5 évre, és azt láttuk, hogy ezt az örökséget ő nem csak hogy megőrizte, amit Imre ráhagyott, hanem gazdagította. És ez látszik a lelkiségben, látszik a szakmai színvonalban, látszik az ellátás minőségében, a beruházásokban, az új például műhelyben a fantasztikus alkotások születnek, de a munkatársak elkötelezett szolgálatában is. Mindent összevéve a zsinat elnöksége úgy döntött, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaz Sámuel testvérnek.
1: Főigazgatóként mivel bocsátotta útra a következő 5 évre, mit kívánt neki, vagy mit üzent neki?
0: Két legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő 5 esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmód tanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőle merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az, hogy csak akkor tudja ez az intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, ha szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. A másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni. Ma Magyarország a diakóniában, de általában is a világi szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát az okozza, hogy 6-8-10 ezer állás üres. 93 ezeren dolgoznak a szociális rendszerben, és hát majdnem 10%-a üres a munkatársi szolgálati helyeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok része ennek a gyönyörű szolgálatnak, amit szociális ellátásnak nevezünk, recseg-ropog. Azért, mert nagyon sok intézmény nem csak financiális, hanem egyéb okok miatt is nem akarja, vagy nem tudja látni azt a heroikus küzdelmet, amit a munkatársak végeznek, azt az elkötelezett szolgálatot, amit nap mint nap oda tesznek, és amivel végzik ezt a szolgálatot, csak szívvel, csak lélekkel, csak odaadással, csak önfeláldozó szeretettel lehet ezt végezni, és nincs az a pénz, amivel meg lehetne becsülni. Ehhez képest azt gondolom, hogy országosan is nagyon komoly problémák vannak a munkatársak megbecsülésével. 4%-kal emelkedett januártól például a szociális bérpótlék, ami egy egészen nevetséges összeg, előtte pedig csak 21-ben emelkedett, 4 évvel korábban. Tehát ezek alapvető jelzések, hogy az ő munkájukat a társadalom nem látja, nem értékeli, nem becsüli meg. Nekünk egyháznak viszont csak úgy lehet a szolgálatot végezni, ha tudjuk, hogy a elkötelezett munkatársakkal tudjuk csak végezni, és ennek meg fontos része az, hogy megbecsüljük őket. És a szeretett szolgálat ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb és újabb lehetőségekkel, juttatásokkal és egyebekkel próbálja jelezni a munkatársamnak, hogy érdemes a szeretett szolgálat intézményben és itt a Félszegben is dolgozni.
1: Hogyan látja egy ilyen szeretett otthonnak az intézmény vezetőjének, milyen feladatai vannak, milyen feladatok hárulnak rá?
0: hű sáfárnak kell lenni, ahogy a mi úrunk is mondta, és az azt jelenti, hogy időben ki kell adni a munkatársaknak is, meg az a lakóknak is, a fiúknak, akik itt laknak, azt, amit Isten rábízott, ami az ő jólétüket szolgálja, ami a munkatársak esetében a munkát segíti, a lakók esetében pedig az, hogy otthonná váljon az intézmény. Ne intézményi ellátásról beszélgessünk, mert nekik ez az otthonuk, ide hazaérkeznek. Ilyen környezetet kell teremteni. Ebben az intézmény legfontosabb, sokféle felelőssége van az intézmény vezetőnek, a étkeztetés, az, hogy legyen meleg, fűtött legyen az intézmény, az, hogy jó gazdálkodás legyen, sok minden. De legfontosabb az a munkatársak ösztönzése és motivációja. Ha a munkatársak úgy jönnek ide, hogy elég. Ezeknek, hallottam egyszer egy állami intézményben, ezeknek ennyi is elég. Ilyen munkatársak, mi nem tudunk dolgozni, ilyen felfogás, mi nem tudunk dolgozni, ilyen megközelítéssel, mi nem tudunk mit kezdeni. Nekünk olyan munkatársak van szükség, akik minden nap érzik az intézményvezető és az egész egyház figyelmét, segítségét, az, hogy minden módszer és minden eszközt igyekszik megragadni az a tekintetben, hogy érzékeltessük, hogy hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek ide, és azért, hogy segítik a ránk bízott fogyatékos embereket.
1: Hogyan látja itt a régióban, mekkora segítséget tud nyújtani, mit tud nyújtani ez a szeretet otthon az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek vagy a családoknak?
0: A visszajelzésekből látszik, hogy nem csak a településen, hanem térségben is meghatározó jelentőségű a szolgálata, hiszen a fogyatékos intézmények soha nem zárványok. Soha nem zárt intézetek. A lakók is kibejárkálnak, különböző programokra mennek, és a gyülekezetek önkéntesek is látogatják. Ez az egyháznak egy rendkívül fontos szolgálata, hogy ne hagyja rájuk zárulni azt az ajtót a fogyatékos emberekre, amit a társadalom rájuk csap. A társadalom nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy ők valami furik, valami hiba van bennük, valami magyarázhatatlan, de nem normális sok, és ezért külön kezeljük őket messze a település végén valami jó nagy zárt intézményben, hogy ne is lássuk őket a nap 24 órájában. Ezt kell az egyháznak feloldania, ezt kell megszüntetnie, és vissza kell hívni a közösségeinkbe, a társadalomba és a gyülekezeteinkbe a fogyatékos embereket. Ez ennek az intézménynek is az egyik legfontosabb küldetése.
1: Barna Sándorral, Tiszáninen Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mivel köszöntötte itt a családi nap, illetve az intézményvezetői beiktatásra összegyűlteket?
2: Ismét a meghívó igéje volt számomra útmutató. Péter apostol első leveléből a 4. rész, 10.-11. verseit olvastam fel, és az volt az alapige, amelyben Péter arról beszél, hogy Isten sokféle kegyelmének megajándékozottai vagyunk mindannyian, és mindenki úgy szolgálja, mint aki ezt Istentől kapta. Sáfárként szolgáljunk azzal, amit kaptunk, szóljunk és cselekedjünk, és mindezt Istennek dicsőségére tegyük.
1: És Viktor Sámuelnek, a jövendőbeli, volt jövendőbeli intézményvezetőnek mit üzent, esetleg mit beszélgettek, hogyan folytassa tovább a következőekben?
2: Amikor erre az otthonra gondolunk, akkor az nem csak egy munkahely, ahová szakértelem kell, ahová kell az, hogy valaki elkötelezett legyen nehezebb sorsú emberek irányába, hanem valóban szív kell hozzá. Egy vezetőnek pedig különösen kell az emberi kapcsolatokban is jól eligazodni a döntésekben, bölcsnek és éles látónak lennie, és egyszerre irgalmasnak a rábízottak felé. És tulajdonképpen nagyon jól visszaadja ebben az ige szakaszban a sáfár szó. Az ókorban a sáfár az lehet, hogy egy rabszolga volt, mégis rábízta valaki az egész vagyonát, és erőforrásokkal ő gazdálkodott tulajdonképpen. Egyszerre tartozott hűséggel a tulajdonos felé, és irgalmas gondoskodással a rábízottak felé. És tulajdonképpen ez visszaadja talán azt a vezetői státuszt, attitűdöt, amivel rendelkeznie kell annak, aki a sajósenyei otthont, ápoló gondozó otthont vezeti. 6 év alatt bizonyára megtapasztalta Istennek hordozó kegyelmét, és most azt azzal bátorítottam, hogy nem újabb terhet rak Istenre a következő 5 esztendőben, hanem újra felkínálja neki azt a forrást, amit minden szolgálónak fölkínál, hogy ki ne égjünk. Mert saját erőnkből saját szeretetünkből, türelmünkből előbb-utóbb úgy is kifogyunk, és ezért kínálja Isten azt a gazdag forrást, az ő kegyelmét, az ő vele való közösségnek az ajándékát, az imádság lehetőségét, hogy mi azzal éljünk és tudjunk szolgálni.
1: Hogyan látja püspök úr itt az egyházkerületben, milyen szolgálatot tesz, milyen jelentősége van ennek a szeretet otthonnak itt a régióban, itt a környéken?
2: Szimén beszéltem egy nagyapával, aki 30 esztendős unokáját ide hozták, és beszélt arról a traumáról, amikor az kiderült, hogy egy műhiba miatt tolókocsihoz lesz kötve az ő unokája, és milyen nagy áldás az, hogy vannak ilyen otthonok, akik ebben tulajdonképpen átvesznek egy hatalmas feladatot, a gondoskodásnak azt a terhét, amit talán otthon már nem tudnak biztosítani szülők. Tehát én úgy gondolom, hogy múlhatatlan szüksége van erre, és azt tudja igazán, aki elküldi a gyerekét, tulajdonképpen a legnagyobb kincsét.
1: Viktor Sámuellel, a Fészek Református Otthon intézményvezetőjével folytatom a beszélgetést. Mi is történt itt a mai nap folyamán? Miről szól ez a mai nap?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Továbbiakban ugye most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utánavalókat.
1: Az intézmény vezetői kinevezéssel kapcsolatban, vagy folytatással kapcsolatban mondhatjuk így, két kérdésem lenne. Hogyan élte meg az újabb 5 évre való kinevezést? Milyen érzelmek, mik voltak itt önben, akár a beszédek alatt, vagy akár konkrétan itt a kinevezés alatt?
3: Igen, maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt már rám szüksége, addig itt vagyok. A műsorban azért több esetben felcsendült a szeretet, az a fajta isteni szeretet, amit mi keresztjének megéltünk, ismerünk, és több énekben elhangzott, ezek engem mindig meghatódottsággal érnek, nagyon nehezen bírok az érzelmeimmel ilyenkor, nagyon szeretem a fiúk műsorait, nagyon készülnek rá, nagyon lelkesek, nagyon kitartóak, és nagyon hálás is vagyok azért, hogy ők ezt vállalják minden alkalommal ilyenkor, és hát élnek a talentumaikkal, ők is sáfárkodnak a maguk kegyelmi ajándékaival, és ez is a része, hogy verset mondanak, énekelnek, mutogatnak.
1: Hogyan látja, mi a szépsége ennek a szolgálatnak, elhívásnak, mondhatjuk így talán ugye az intézmény vezetői feladatokat, de én szolgálatnak, elhívásnak mondanám a saját részéről, mi a szépsége annak, hogy itt a szeretet otthonban szolgálhat, dolgozhat?
3: Én azt gondolom, hogy maga a szolgálatnak a szépsége, tehát hogy az a kegyelem, amit Krisztusban kaptunk, azt nem lehet kategorizálni ennek a szépségét, bármilyen szolgálatra is. A talentumainkat felismerve helyez el minket, vagy irányít minket az Úristen ide-oda-amoda területekre, engem ide irányított, én ebben helyemen is érzem magamat. Talán ez a szépsége ennek, hogy az ember helyén érezheti magát, és szeretve érezheti magát az Úristen által.
1: És milyen itt a közösség, akár akikkel együtt dolgozik, vagy akár a fiúkkal?
3: Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt 1 hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkben. Ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
1: És a családi nap miről szól, milyen programmal készültek itt a családi nap kapcsán, hogyan néz ki ez a mai nap?
3: Igen, hát ugye az ünnepi műsornak egy része volt a. A családi napi versek is, akár anyáknapi versek, akár testvért köszöntött.

0: dolog nélkül ők beszélgetnek egymással. Úgyhogy aztán lesz egy ebéd, és délután pedig dicsőítés, ami fontos, hogy a napnak része legyen az Úristenre való felmutatás, legalább számomra énekszóban is, mert nyilván az igei szolgálatot Püspök úr ellátta, és nagyon tartalmas ige hirdetést hozott a számunkra, de nekem fontos a zenei része is, az Úristen ebben is vezetett engem sok esetben, a fiúknak is fontos, a lakóknak is fontos, hogy mindig legyen egyfajta zenei része a dolognak, ők azt jobban megértik, mint a száraz szavakat.
1: Dóka Adéllal, az egyik bentlakónak, az otthon egyik lakójának az édesanyjával folytatom a beszélgetést. Hogyan kerültek kapcsolatba itt a Szeretet Otthonnal?
2: A fiunk Lehel került ide ezelőtt 13 évvel, hát isteni gondviselés útján, ugyanis már be voltunk ide jelenkezve. Egy debreceni segítőtől hallottunk erről az otthonról, és bejelentkeztünk, és nálunk úgy történt, hogy egy hét alatt engem is és a férjemet is megműtöttek, és hát akkor Lehelt nem tudtuk gondozni, és az akkori vezetőt, Kövér Imrét felhívtuk, hogy ha lehetne, addig még meggyógyulunk, itt maradhatna Lehel, és persze igent mondtak rá, úgyhogy egy 6 hétig volt itt, és mi már készültünk, hogy hazavisszük, és 2 nappal előtte szóltak, hogy üresedett egy hely, és döntsük el 2 nap alatt. És hát akkor összeült a családi kupaktanács, és a lányomék is azt javasolták, hogy fiatalabbak nem leszünk, és hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. Nagyon nehéz volt, de nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy nem mi döntöttünk, hanem ő vezetett erre az útra bennünket. És hát azóta itt van Lehel, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért az otthonért, mert tényleg otthon helyet, otthont kaptak, és azzal a szeretettel, azzal a gondoskodással, amivel körülveszik őket, mi már fizikailag ezt nem tudjuk megtenni, de itt meg tudják tenni, és hát mindenért csak köszönet és hála az egész csapatnak.
1: Hogyan élik meg ezt a mai családi napot, hiszen ugye egy családi napon vagyunk?
2: Hát nagyon jó hangulat, az időtől egy kicsit tartottunk, de bízunk benne, hogy Isten segítségével minden rendben lesz, és hát jó a többi hozzátartozóval is találkozni, meg a dolgozókkal, akik itt vannak, úgyhogy mi már 13 éve itt vagyunk, és hát szinte mindenkit ismerünk, meg az újakkal is megismerkedünk, és hát jó ilyenkor így egymással elbeszélgetni, találkozni, meg ugye most nekünk is ez egy olyan családi nap, ahol együtt lehet az egész család, mert most nem tudjuk már, ha az minden évben hazavittük 2-3-szor a fiunkat, de most már tavaly óta nem tudtuk hazavinni, mert a férjemet egy baleset érte, és most nincs aki cipelje, úgyhogy itt vannak a lányomék is, úgyhogy itt az egész család, úgyhogy együtt vagyunk.
1: Ön hogyan látja, hogyan éli meg régóta itt vannak már, hogy a Sámuel lett újabb 5 évre, az is megtörtént az újabb 5 éves kinevezése, mit szól hozzá?
2: Sámuel, mikor ide került az otthonba, mi már itt voltunk, és már Imre mondta előtte, hogy majd nyugdíjba fog menni, és nekünk Sámuel egy ima meghallgatás volt, mert nagyon imádkoztunk azért, hogy ki legyen az otthon új vezetője, mert úgy láttuk, hogy Imre is nagyon jól töltötte be ezt a szerepet, és úgy gondoltuk, hogy ha egy olyan, akit Isten ide rendel, ember lesz itt, akkor biztos, hogy az otthon tovább is így folytatódik, és hát ez igazolódik eddig is, úgyhogy mi nagyon hálások vagyunk Sámuelért is, meg Imrejékért is, úgyhogy mindenkiért.
3: Családi napot tartottak Sajósenyén, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon számos színvonalas világzenei és népzenei koncertet élvezhetett a közönség. Ezek közül az egyik meghívott a Steng zenekar volt. A zenekar célja az autentikus népzene hiteles, mégis lendületes és energikus megszólaltatása. A tagok a klasszikus két hegedű brácsa bőgő felállást követik, de alkalmanként harmonikával vagy cimbalommal is kiegészülnek. Tagjaik különböző tájakról érkeztek. Sokszínűségük közös alapja Budapest, amely végül összehozta őket. A zenekar három tagját, Szabó Marcelt, Magyar Somát és Kónya Elődöt kérdeztük munkásságukról, valamint az idei Csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
1: Miért különleges a ti zenekarotok más zenekarokhoz képest?
2: Hát azt nem tudom, hogy különlegesebb-e bármelyik másik zenekarnál, de az biztos, hogy egy elég szedett-vedett társaság vagyunk. Négyen vagyunk négy különböző országból. Kónya Előd az egyik primásunk, aki Erdélyből, Romániából származik. Magyar Soma a másik primásunk, aki az USA-ban született, aztán átköltözött Kanadába, és 3 éve van Budapesten. Juhász Sándor a bőgősünk és mindenesünk, aki Szlovákiából, Felvidékről van. Én vagyok az egyetlen kis magyarországi, Szabó Marci vagyok, és hát Budapest hozott minket össze. Sándorral mi kollégák voltunk a Nemzeti Tánc Együttesben, Előd 4 éve van Budapesten, és szerencsére elég korán találkoztunk, és elkezdtünk együtt muzsikálni. Soma a legfiatalabb tagja a zenekarnak, mind a találkozás szempontjából, mind pedig korosztályban, akivel körülbelül 1,5 éve muzsikálunk együtt. De Budapest az, ami összehozott bennünket.
1: Tehát a zenekarotok jellemzője az ugye a sokszínűség, ahogy elhangzott, mivel a tagjai több országból érkeztek. Mit gondolsz, Soma, hogy mit ad ez hozzá a közös zenéléshez?
3: Hát ugye, hogy 6 hónapja ismertük meg egymást, vagyis én hozzácsatlakoztam. Ez így nagyon érdekes, mert a táncház mozgalomban mi más körökbe mozogtunk, más zenéket ismertünk, hallgattunk, és hogy amikor így összejöttünk, mindenki tudta hozni, amit tudott, és meg lehetett tanítani egymásnak, amit szeretünk, és így nagyon bővült a tudásunk, és így ez nagyon, nagyon jó, és szerintem ritka dolog. Legtöbb zenekar így együtt nőnek fel, vagy csak egy ember hozza az ötleteket, és így tök jó, hogy én is tudtam mutatni nekik, ilyen küldeni át gyűjtéseket, és ők is nekem. És ugye a repertoárt nagyon bővítettük.
1: Marci, hogy érzitek magatokat itt a Méra Világzenei Csűrfesztiválon?
2: Nekem személy szerint Méra a legszorosabb kapcsolódási pontom Erdélye. Meg szerintem a zenekarnak a, talán mindenki nevébe beszélhetek, a legfontosabb tájegység az Kalotaszeg. Ezen belül Mérában vannak nagyon jó barátaink, nagyon jó kapcsolataink, többek közt Varga Zoltán a fesztivál szervezőjével. Budapestre is gyakran járnak, van egy baráti társaságunk Pesten, akiknek a fele mérai vagy párciumi Erdélyből, tehát elég vegyes. Most nyáron például a nyárszói táborban gyakorlatilag, hát Somát leszámítva, ő járta Erdélyt 2 hónapig, de rajta kívül mindenki ott volt ebből a társaságból, úgyhogy mi ide azt mondhatom, hogy hazajárunk félig meddig.
1: Előd. A Méra Világzenei Csűrfesztivál közönsége nagyon nyitott a népzenére, ezt valószínűleg ti is érzékeltétek, mert nagyon lelkes volt a közönség. Mit jelent nektek az, hogy itt léphettek fel, mint művészek?
4: Hát, amint Marci is mondta, Marcinak is, Sándornak is, meg igazából az összes zenekari tagnak elég szoros kapcsolatai vannak mérajakkal, vagy kalodaszegiekkel, és igazából én talán legelőször, amikor bekerültem mondjuk így kamaszfejjel a táncház mozgalomba, akkor a kalodaszegiekkel ismerkedtem meg legelőször, úgyhogy én személy szerint már nagyon vártam, hogy egyszer mondjuk mérai zenét játszhassunk Mérában, de szerintem ezzel a zenekar összes tagja így van, mert a mérai az különös kedvencünk. De egyébként ez picit szerintem véletlenszerű is, hogy négy különböző helyről egymásra találtunk, de igazából nagyon sok olyan zene van, ami nem tudjuk, hogy miért, de ugyanazt tetszik nekünk. Szóval visszatérve a kérdésre, igazából nekem is ez egy ilyen második erdélyi otthonom, úgyhogy én szerintem a mérajak és köztünk is remélem, hogy ezáltal még inkább megerősödött ez a kapcsolat.
1: Van-e olyan tájegység vagy dallamvilág, amely különösen közel áll a zenekarhoz, és a koncerten is hallhat belőle a közönség?
4: Hát igen, amint már szerintem többször is említettem, Méra az egyik legnagyobb kedvencünk. Ezen belül is Antal Ferenc öreg árusnak a zenéje. És most úgy adódott, hogy például egy olyan gyűjtésről is játszottunk dallamokat, ugyanazon a helyen, ahol ezt a gyűjtést ezelőtt 70 évvel vagy 60 évvel megrendezték, és nekem ez elég megható élmény volt. De a Mérain kívül amúgy nekem személy szerint a magyar lapádi, magyar becei zenék azok is kedvenceim, nekem azok otthoni zenék, de az egyéb közös kedvenceinkhez tartozik például a Szászcsávási zene, Gömöri, Vágaromközi zene, Nagysajói, azt nagyon szeretjük, Budatelki, Péterlaki, úgyhogy nagyjából ezeket a zenéket szeretjük, Erdély és igazából Felvidék is, nem csak Sándor miatt, hanem tudtam szerint Marci is nagyon sokat járt Felvidékre zenélni, még mielőtt megalapítottuk volna a zenekarunkat. Úgyhogy igazából igen, ezek a nagy kedvenceink egyelőre.
1: Soma, akkor most átadom neked a mikrofont, te mit szólsz ez a kérdéshez?
3: Hát valóban igaz, amit előtt mondott, ezek a kedvenceink, de az a jó, hogy olyan körökben mozgunk, hogy mindig tudunk hallani egy másfajta zenét, vagy hallgatok egy másik gyűjtést, mert hogy tényleg szeretjük ezt, és akarunk tanulni mindig többet. És hogy például egy ilyen koncerten is, akár azt, hogy egy Budatelkit játszottunk. Volt sok fiatal zenész a közönségbe, és lehet, hogy most emiatt bele fognak szeretni a Budatelkibe, és kb. Ilyen szokott lenni. Én is egy pár éve a táncház találkozóba, az arénába Budapesten hallottam először a Budatelki zenét, és azóta beleszerettem, és hogy ez ilyen nagyon szép dolog, hogy lehet hallani koncertben, és így beleszeretni több primás játékában is, hogy nem ragaszkodunk ezekhez a tájegységekhez.
1: És egy utolsó lezáró kérdés, mit reméltek, milyen élménnyel mennek majd haza azok, akik először hallják a Steng zenekart a Csűrfesztiválon?
2: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevében is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk, úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
0: A Steng zenekar is fellépett a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
5: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.
6: Imádkozzunk! Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi unok Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség,

Ökkönörökké. Amen. Ünneplő testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 358. énekünknek az első szakaszát. 358. énekünknek első szakaszát énekeljük. Egek nagy királya, magasztalunk téged.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található, a Máté írása szerint való szent evangélium 25. részében, a 14. verstől a 30. versig a következőképpen. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-t keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, és aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki: te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amen. A kegyelem szent Isten tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek ezért, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől,
hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnek megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük keresztjén testvéreim Isten dicsőségére 105. Zsoltárunknak az első és a második szakaszát, 105. Zsoltárunknak az első két szakaszát fogjuk énekelni. Adjatok hálát az Istennek.

Imádkozzunk! Felséges Istenünk, ó jó megnyugodnunk, megpihennünk szent házadban egy munkás hét végeztével, ó jó elcsendesednünk, ígéd köré gyülekeznünk, hiszen a világban zaj van, a világban hajtás van, sokszor megtorpanunk, megállunk, amikor akadályokba, próbatételekbe ütközünk a hétköznapokban. Urunk, oly sok rossz hírt hallunk, és oly sok rossz hírt osztunk meg egymással, amelyek elkeserítenek, amelyek megráznak minket. Urunk, egyedül Te nálad talál háborgó lelkünk békességre, egyedül Te melletted tudunk igazából önmagunk lenni, és fel tudjuk vállalni a sebeinket, fel tudjuk vállalni a gyengeségeinket. Nem akarunk rejtőzködni előled, csak azok lenni, akik a Te gyermekeidként keressük az oltalmat, keressük a megújulást, keressük a boldogságot, keressük a reménységet, az életet. Urunk, köszönjük, hogy eljuthattunk ezen a vasárnapon is, ebbe a drága hajlékba, és felkészítetted a szívünket arra, hogy az örömhírt, az evangéliumot meghallhassuk. Urunk, nagy kegyelem, nagy irgalom részedről, hogy szólsz hozzánk, hogy nem némultál el, bár láttad a bűneinket, láttad azt, hogy sokszor nem voltunk nyitottak, hogy meghalljuk az ige szavát. Még akkor sem mondtál el mi rólunk, amikor mi zúgolódtunk és panaszolkodtunk, amikor megszegtük a törvényeidet. Urunk, bocsánatodért esedezünk ezen alkalommal is, hiszen az elmúlt héten is, a mi tetteinkkel, a mi cselekedeteinkkel inkább azt igazoltuk, hogy önzőek vagyunk és irigyek, csak saját magunkkal szeretünk foglalkozni. Urunk, tudjuk, hogy őszinte szívvel megvallott bűneinkre tőled érkezik a válasz, a bocsánat, érkezik a kegyelem. Köszönjük hát, hogy ebbe kapaszkodva reménységgel lehetünk afelől, hogy megújítod életünket, hogy megerősítesz hitünkben, hogy biztos vezetést ad számunkra, hogy igyekezzünk és törekedjünk tökéletesek lenni, mint ahogy te magad tökéletes vagy. Urunk, segíts minket abban, hogy meg tudjuk élni a hitünket. Sose szégyeljük azt, hogy kik vagyunk, kikké formálsz minket. Segíts, Urunk Istenünk, szeretetben, békességben élnünk. Segíts abban, hogy sose legyen bennünk semmilyen félelem, semmilyen aggodalom a holnap felől, mert Te a kezedben tartod az életünket, a világnak az életét, a holnapot, a holnaputát, a jövendőt. Urunk, így fohászkodunk hozzád, és kérjük a Te szent lelkednek kiáradását életünkre, ige hallgatásunkra, az ige megcselekvésére. Jézus Krisztusért, megváltónkért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Készüljünk, testvéreim, Isten szent ígéjének a meghallgatására, befogadására, elénekelvén 433. számú énekünknek az első két szakaszát. 433. énekünknek az első két szakaszát fogjuk énekelni. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.

Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint az írva található a Példabeszédek könyvében, a 6. rész 6. versétől a 11. versig. Hogy miképpen van megírva Istennek szent ígéje a Példabeszédek könyvében, a 6. rész 6. versétől a 11. versig, felolvasom, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Eredj a hangyához, terest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel, terest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés. Így tör rád a szegénység, mint úton álló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Amen. Ez Istennek szent ígéje. Keresztény testvéreim, a Példabeszédek könyvében több helyen is olvashatunk arról, hogy a resség, a lustaság az tulajdonképpen bolondság, és a bölcsember, az igaz ember, egy szorgalmas ember, és arra törekszik, hogy az ő életében Istennek kedves legyen minden tette és cselekedete, így a kétkezi munkája is. Tulajdonképpen a felolvasott igeversek ébresztőként szólnak a világ fele, amelynek nagyon sok embere, vagy fele barátja, vagy gyermeke szunnyad, vagy restségben tengődik, vagy éppen közömbösen él, nem törődvén azzal, hogy bizony mindenkinek van e földön Istentől kapott feladata, szolgálata, és azért kapott az Úr Istentől erőt, lehetőséget, hogy megkeresse kenyerét, és nem csak önmaga számára, hanem a rábízottak számára is biztosítsa ezáltal a megélhetést. A mai Isten tiszteleten, testvéreim, hadd nézzük meg bölcs Salamon szavain keresztül, hogy egyrészt milyen a rest ember, utána nézzük meg azt, hogy hogyan akar minket buzdítani a szorgalmas, a becsületes munkára. Végül pedig hadd lássuk meg azt, hogy a szorgalmas munkának, a becsületes munkának milyen kihatása van a mi életünkre. Azt olvassuk a restről itt az igében is, hogy elsősorban halogatja azt, hogy valamibe belekezdjen. Majd később, egy kicsit később, vagy holnap és holnap után, most pihenek, most rápihenek arra, hogy majd aztán valamikor elkezdem. És ez a halogatás, ez a később, majd a végtelenségig nyúlik, és tulajdonképpen az ő feladatát, az ő célját, ami nem egy öncélű, önmagára néző cél csupán, hanem kitekint egy közösségre, nem tudja betölteni. Hány meg hány ilyen embert ismerünk, testvéreim, aki szereti halogatni a dolgokat, szeretni majd egy későbbi alkalomra kitűzni a feladatának az elvégzését. Nagyon laza, nagyon elengedi a dolgokat a keze közül. Persze nem jó görcsösen ragaszkodni dolgokhoz, persze nem jó harácsolni, tudjuk nagyon jól. Azt is, hogy minden napnak elég a maga baja. De azt látjuk ennek ebben a leírásban, hogy ez az álmodozó, ez a laza élet saját magát romlásba, szegénységbe, nélkülözésbe dönti. Márpedig a keresztény ember egy szorgalmas ember, aki bölcsen osztja be Istentől kapott idejét, hogy a tetteink keresztül is dicsőítse mennyei atyát. Az az ember, aki a háza környékén, a házában rendet tud tartani,
akinek, mondjak egy példát, szépen virágzik a kertje, ezáltal is Isten tudja dicsőíteni, mert rámutat arra, hogy amit Istentől kapott, azt örömmel elfogadta, és áldásá lett számára. Aztán az ige azt mondja, hogy a res csak álmodozik, megöli vágyakozása, álmodozik, és csak beszél az álmairól, beszél a vágyairól, a terveiről, és soha nem valósítja meg ezeket. Soha nem teljesedik be a vágya, mert csak szeret beszélni róla, szereti hallatni a hangját, szeret jó színben tetszelegni emberek előtt, szeret dicsekedni, szeret bölcsködni, szeret középpontban lenni az ő szavain és mindenféle locsogásán, fecsegésén keresztül. Ilyen a restember, ilyen a dicsekvő ember, akiről szól bölcs Salamon, akiről ugyanúgy hozzáteszi, hogy nem jár az egyenes úton. Nem keresi azt az igaz utat, amit Isten kijelölt az ember számára. Szereti a görbe utakat, szereti a saját maga által kitaposott utakat bejárni. És rádöbben arra, hogy ezek az utak, ezek a saját feje által kigondolt lehetőségek végső soron nem hozzák el számára a vágyott boldogságot, és nem valósítja meg a céljait. És a lusta ember, a restember saját magára tekintve a testét próbálja kényeztetni, kímélni, megóvni, nehogy valami baja essék. És érdekes, hogy bölcs Salamon sokszor olyan ironikusan, olyan humorosan fogalmaz ezekről a dolgokról. Nem akar ő erkölcsi ítéletet mondani fölöttük. Viszont azt érzi, hogy Isten lelke arra indítja őt, hogy ébresztőt fújjon az embervilágban. Hogy ébresztőt fújjon Isten lelke ma is számunkra, hogy két út áll előttünk, melyiket akarjuk választani. Egyértelmű, hogy melyik út kedves Istennek. A bölcs, a szorgalmas, munkás emberi életút kedves Istennek, és csak is ez. De látjuk ezt az ígét, amely annyira egyszerű és érthető módon fogalmaz, hogy eredj a hangyához, terest. Vegyél példát. Van példa az embervilágban, a természet világában arra, hogy igenis hogyan érdemes élni, hogyan lehet egy szorgalmas élet, Isten dicsőítő élet, Isten magasztaló élet. Ezt mondja az ige, eredj a hangyához, terest, figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Értjük ezt az igét? Szerintem mindannyiunk számára világos ennek az üzenete. És mégis, mintha ez a sokak számára egyértelmű és világos tanítás olyan magas mérce lenne, mintha sokan nem akarnák ezt meglépni, nem akarnának okulni ebből a követendő példából, egy egyszerű kis állat szorgalmából, életpéldájából. És miért van ez, testvéreim? Miért történhet meg az, hogy a világ sokkal inkább szeret egy tunyuló, egy pihenő, egyfajta közömbös irányba elindulni, vagy élni? Miért van az, hogy nem mindenki számára egyértelmű, hogy Isten milyen utat jelölt ki számára? És a válasz abban rejlik, hogy a gonosz, a sátán minden eszközt megragadva azon dolgozik, hogy az embert ilyen tunyaságban tartsa. Azon munkálkodik, hogy elhitesse velünk, hogy vannak más utak, más lehetőségek, vannak kiskapuk, és azokat kell használni,
Azokkal kell élni. A sátán ezt nagyon jól csinálja, sajnos. És hány meg hány emberi élet tulajdonképpen, amikor rátekintünk, vagy találkozunk vele, azt látjuk, hogy ezt elhitte. Hitt a sátánnak, becsapta őt a gonosz. És arról is meg van győződve, hogy ez a jó, ez a helyes. Neki ez megfelel, neki ez tökéletes. Minek dolgozni? Minek fáradozni? Minek tisztességesnek, minek becsületesnek, egyenesnek lenni? Minek segíteni a másikon? És sorolhatnám ezeket a kérdéseket. Hát nem én vagyok a fontos. Hát nem az én életemről van szó. Hát nem, ez a lényeg. És amikor, testvéreim, olvassuk ezeket az ígéket a példabeszédek könyvében, érdemes újra meg újra elolvasni ezeket a bölcs tanításokat, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy minden gondolat és minden mondat visszavisz minket a gyökerekhez. Visszavisz Istenhez. És visszavisz oda, amikor ő maga kimondta, hogy mi az ember feladata. Visszavisz az édenkertbe. És megláthatjuk az Ádám és Éva életpéldájában azt, hogy Istennek mi a terve. Nem az volt a terve, hogy az édenkertben nyaraljanak, üdüljenek. Minden az övék volt, de hogy ott dolgozni is kellett, testvéreim. Maga Isten is munkálkodott, dolgozott, mondjam így. 6 napon át teremtette a világot. Ádámnak is, Évának is dolgozni kellett. Az édenkertben könnyű dolguk volt, nem volt olyan izzadságos, verítékes a munka. Aztán az lett, azt tudjuk, hiszen Isten kiűzte őket az édenkertből, és a férfi kétkezi verítékes munkája, az bizony nem egyszerű, érezzük, tudjuk ma is, hogy ez sokszor milyen kinkeserves. De hogy ez Istentől való felállított rend, amelyben nekünk be kell illeszkednünk, meg kell találnunk a helyünket. És ezért mondottam az előbb, hogy sokan ebből kitörnek, inkább a sátáni rendet szeretik, a gonosz rendjét szeretik, ami igazából rendetlenség, káosz, zűrzavar, ebben találják meg sokkal inkább önmagukat. A szorgalmas ember, testvéreim, tudja, hogy az isteni rend számára áldás. Tudja, hogy ebben a keretben tud ő boldog lenni, kiteljesedni, és nem csak önmaga, hanem sokak számára élet lehetőséget biztosítani, mert hogy végső soron ez Istennek a terve, hogy jól élj, és ne csak te, hanem környezeted is. És így jutunk el a második kérdéshez, ami foglalkoztat minket az ige alapján, hogyan lehetek én szorgalmas? Mi a teendőm? Mi a feladatom? Mit tehetek én másképpen, vagy más módon? Először is azt kell látnunk, hogy helytelen hozzáállás részünkről, ha ítélkezzünk azok fölött, akikről mi úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy restek és lusták. Egyértelmű, hogy nevén kell nevezni a dolgokat, de Isten azt nem bízta ránk, hogy mi jól kiosszuk a másikat. Azt igen, hogy a szeretet nyelvén, szeretettel folyamodjunk egymáshoz, forduljunk egymáshoz, és imádkozzunk egymásért. Sokszor abba a tévedésbe esünk, testvéreim, hogy mi mindent el akarunk rendezni, mindent és mindenkit meg akarunk változtatni. Nem ismerjük be a korlátainkat, nem akarjuk belátni, hogy ahhoz vagy ezekhez kevesek vagyunk, illetve az sem, hogy Isten nem ez bízta ránk. Nehéz elengedni dolgokat, testvéreim. Nehéz felvállalni a gyengeségeinket, hogy meghaladnak minket dolgok. De hiszem, hogy ez az ige is többek között arra tanít minket,
hogy alázattal viszonyuljunk az ige szavához. Hogy ne mondjuk azt magunkról, hogy hát mi vagyunk a legbölcsebbek, a legszorgalmasabbak. Persze azt sem mondjuk, hogy hát restek vagyunk, lusták vagyunk, ugye olyan szerényen, vagy álszerényen, olyan szenteskedő módon. Alázatosan viszonyuljunk az ige szavához. Hadd Isten lelke mutasson rá az életünkben, hogy hol is tartunk, milyenek is vagyunk igazából. Néha restek, néha szorgalmasak, és így tovább. Engedjük, hogy Isten lelke formáljon minket, tanítson minket, emeljen fel minket, és segítsen abban, hogy bölcsek, szorgalmasak legyünk. És ezt nem kérkedve, nem hivalkodó módon éljük meg, hanem hálával a szívünkben, hogy én dolgozhatok, munkálkodhatok, segíthetek, adhatok, megoszthatok másokkal. És bár folyik rólam az izzadság, a veríték némelykor, vagy éppen fáj a fejem a sok munkától, mert olyan szellemi munkát végzek, de hogy látom az áldásokat, az eredményeket, és ezek kárpótolnak engem. Mindennél fontosabbak számomra. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én nem látom az értelmét az egésznek, minek dolgozzak, minek fáradozzak, ugye erre már utaltam is, nem érdekel az egész. Én járom a magam útját, a magam feje szerint, nem látok igaz célokat a szemem előtt. Nagyon sok emberben nincs meg ez a céltudatosság, nagyon sok ember önbizalom hiányban szenved. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy kudarcot val, vagy attól fél, hogy kigúnyolják, hogy lenézik, megalázzák, hogy nem értékelik a munkáját. Hány meg hány ilyen ember van, aki elmondja, hogy nem értékelik őt. Nem értékelik azt, amit végez. Sem pénz fizetés szintjén, sem pedig emberi elismerő szavak szintjén. Milyen sebeket hordoznak hát? Milyen lelki világ van ő bennük, testvéreim. És ez az ige, ezen igeversek el akarnak minket indítani egy olyan úton, amelyben megbecsüljük kinek-kinek az elvégzett munkáját. És nem azt mondjuk, hogy az én munkám fontosabb, értékesebb, vagy én magam értékesebb és fontosabb ember vagyok, hanem azt mondom, hogy hála Istennek, hogy én a helyemen lehetek, és hála Istennek, ő is a helyén lehet, és dolgozhat. És milyen csodálatos az, amikor valaki nem csak dolgozik, nem csak úgy kényszerből, rutinszerűen dolgozik, hanem ezt örömmel teszi, boldogsággal teszi. Ez a hivatása. Nem csak a munkája, hanem a hobbija, a hivatása, a mindene, amelyben nem fásul bele, amely nem őrli fel sem egészségében, sem lelki dolgaiban, sem szellemi dolgaiban. Milyen jó lenne, testvéreim, ha eljuthatnánk oda, hogy így élnénk tulajdonképpen. Hogy nem tűnne fel számunkra, hogy most éppen dolgozok vagy pihenek, hanem olyan természetes lenne, hogy mindvégig én azt teszem, amit Isten rám bízott. Imádkozok, dolgozok, most pihenek, most elcsendesedek, odafigyelek az embertársamra, minőségi időt töltök vele, szeretteimmel, eljövök a templomba, ezek annyira természetes dolgok lehetnének, és legyenek, testvéreim, bár így lenne. És látjuk a Jézus élettörténetét, aki ugyanúgy fáradozott, és dolgozott, és imádkozott, és felvitte a mi bűneinket, a golgotai keresztfára meghalt, mi érettünk, és ő még akkor sem vetette el maga mellől az őt gúnyolókat, amikor a legnagyobb szenvedésben volt, akkor is szeretettel tudott letekinteni a keresztfáról mindenkire. Legyen hát, testvéreim, kinkeserves, fájdalmas némelykor a munka, de lássuk meg azt, hogy
hogy Krisztus sokkal többet vállalt mi érettünk. Lássuk meg azt, hogy Isten megadja azt, amire szükségünk van. Ha a hittel kérünk, megadja számunkra. És persze ne feledjük el azt, amit Pál apostol megfogalmazott, amely ott kell legyen a szívünkben, ugyanúgy, mint ezen igeversek is. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. Kemény mondat ez, aki nem akar dolgozni. Vannak, akik nem tudnak dolgozni, bár szeretnének. Vannak, akik szellemi munkát tudnak csak végezni, vagy éppen kétkezi munkát. Oda kell figyelnünk egymáshoz, senki se nélkülözzön, senki se legyen szükségben, mert ez az Isten akarata, hogy a szeretet szolgálatát megéljük. De elgondolkodtató az minden koron és minden időben, hogy aki nem akar, akkor mi legyen ezekkel? Hogyan tudunk mi odahatni? Az előbb mondottam, hogy sok minden nem tudunk megtenni, sok minden meghalad minket, de hiszem, hogy a hiteles életpélda, hiszem az, hogy ha megéljük a hétköznapokban Istennek minden ígéjét, parancsolatát, az kihatással van testvéreink, fele barátaink életére. Vigyáznunk kell, hogy sose legyen bálvány számunkra a munka. Ne essünk a munka mániának a csapdájába. Ne őröljön fel minket testiekben, lelkiekben mindaz, ami Istentől való, de nem arra kaptuk, hogy ez legyen csak az életünk. Végül így jutunk el, testvéreim, a harmadik részhez, hogy milyen kihatása van az életünkre, milyen gyakorlati feladatok és tennivalók adatnak számunkra. És úgy szülőként fogalmaztam meg elsősorban önmagam számára, hogy vajon milyen példát mutatok a gyermekeimnek. Hogyan tanítsam, hogyan neveljem a gyermekeimet a szorgalmas, becsületes munkára. Vajon nem-e várok el túl sokat tőlük? Vagy éppen ellenkezőleg, nem-e vagyok túl engedékeny, hogy kímélem őket, hogy meg akarom óvni őket, nehogy valamit megfogjanak a két kezükkel, tizenévesen is tegyenek valamit vele. Hiszem, hogy bölcsességre, óriási bölcsességre van szükségem, és szükségünk valamennyiünknek, hogy jól kezeljük ezeket a kérdéseket, mert ezek életünk kérdései, hozzátartoznak a mindennapjainkhoz. Családban, közösségben élve, mindenképpen. És hiszem, hogy amikor ilyen és hasonló kérdések fölött töprengünk és gondolkodunk, ugyanakkor azt is látnunk kell, és feltennünk a kérdés, hogy mi célja végső soron az én munkámnak. A profit szerzés, hogy több legyen, még több legyen, nagyon sok legyen, és így tovább. Vagy pedig az, hogy megtaláljam az egyensúlyt, hogy legyen önmagam, szeretteim számára, és hogy segíthessek belőle azoknak, akiknek nincsen. Adjon Isten bölcsességet, ismét kérem mindannyiunk számára, hogy önmagunkra találjunk ezen kérdésekben, illetve, hogy megkapjuk a választ Istentől a mi kérdéseinkre. És hiszem, hogy a mi munkánk, a mi szolgálatunk hirdetni fogja Istennek a nagyságos, háromszor szent nevét. Akkor, és csak is akkor, amikor mindent alázatban, nem zúgolódásban, amikor mindent békességben, nem panaszolkodásban végzünk. Amikor úgy ébredünk minden reggel, hogy Uram, Isten, köszönöm a pihenésre kapott időt, kérlek, jó Atyám, áldj meg engem, áld meg munkámat a mai nap is, mert ne feledjük, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak annak építői. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mindenható Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által. Sokszor, amikor
vasárnapról vasárnapra megérkezünk a te színed elé, önmagunkba szállva, önmagunkba nézve, a sok-sok bűnünket, a sok-sok szemetet, szennyet látjuk önmagunkban, amelyeket felhalmoztunk, amelyeket összegyűjtöttünk a hetek, a hónapok, az esztendők során. Sokszor, Urunk Istenünk, megundorodunk magunktól, hogy milyenek is vagyunk valójában, és ezt milyen jó rejtegetjük az emberek színe elől, de előled semmit sem tudunk, és semmit sem akarunk eltitkolni. Urunk, köszönjük, hogy mégis, bár látod, hogy milyenek vagyunk, nem dobsz el magadtól, nem mondasz le mi rólunk, nem küldesz ki a templomból, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy itt legyünk melletted, közösségben veled, sőt, azt mondod, hogy igenis a bűnösöknek van szükségük orvosra. Urunk, köszönjük, hogy te orvosunk voltál és vagy, testi, lelki nyavajáinkban, betegségeinkben, mindig számíthatunk rád, meghallgatod imáinkat, Urunk. Köszönjük ezt a mai ígét is, amely szíven talált minket, hiszen tükörben nézhettünk általa, és megláthattuk önmagunkat, mely néha a resség, vagy néha a túlzott munkamánia csapdájába esik. Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy a jót válasszuk. A neked kedves utat járjuk, amelyben van ugyan fáradtságos, verítékes munka, de ott az áldás is, amely tőled származik, amely te adod, és senki más. Urunk, segíts abban, hogy ne akarjunk törtetőek, harácsolóak lenni. Ne legyen számunkra a munka célja a pénzszerzés, azért, hogy ebből mi több és több vagyonra tegyünk szert, hanem legyen számunkra egy nemes szolgálat, amelyben a mi testünk, lelkünk edződik, fejlődik, és amely eredmény és áldás által élet lehetőségeink biztosítottak lesznek. Urunk Istenünk, imádkozunk a nélkülözőkért, a szegényekért, imádkozunk azokért, akik a lustaság, tunyasság, restségnek a csapdájába keveredtek a gonosz munkálkodása által. Urunk, hadd hallják meg ők is az ébresztőt, a figyelmeztetést. Használj minket is, ha jónak látod arra, hogy szeretett szolgálatunkon keresztül, imáinkon keresztül az ő életükben is legyen ébredés és megújulás. Urunk, imádkozunk azokért, akik dolgoznának, de már nem tudnak. Imádkozunk azért, hogy az ő sebeiket kötözd be, hogy ne érezzék azt, hogy feleslegben vannak, pluszban vannak, teher sokak számára az ő életük. Csendesíts el minket, és az ő szívüket is, az ő háborgásaikban, tépelődéseikben, és adj felemelkedést, gyógyulást és szeretetet ő számukra. Urunk Istenünk, imádkozunk a betegjeinkért, a szenvedőkért, a gyászolókért, a sírókért, akik koporsó mellett állnak ezekben az órákban is. Imádkozunk az emlékezőkért, akik 7 évvel elhunyt szerettükre gondolnak vissza. Áld meg az ő emlékeiket, de főképpen az ő hitüket erősíts meg. A boldog viszontlátás, feltámadás, újravaló találkozás felől. Urunk, ugyanakkor imádkozunk gyermekeinkért, a kicsinyekért, imádkozunk a családokért, a családokban a békességért, a jó egyetértésért, imádkozunk az idősödő testvérekért, a hitben megvénhettekért, imádkozunk keresztjén közösségünkért, imádkozunk keresztjén közösségünkért.

A te áldásod kísérje minden nemi munkánkat, szolgálatunkat, igyekezetünket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt, csendesedjünk el és magunkban imádkozzunk.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvérem szerető jóindulatába, tudván az, hogy a jókedvű adakozó szereti és megáldja az Úr. A mai vasárnapon emlékezünk testvéreim, immár néhai idősebb Szilágyi Károlyra, halálának 7. évfordulóján. Ráemlékezzük őt, soha el ne feledőd neje, gyermekei, menye, unokáim. Az emlékezés perceiben kapaszkodjunk Istenünk vigasztaló igéjébe, úgy, ahogy Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a 3. rész 20.-21. verseiben egykoron így erősített, bátorított. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Drága testvéreim, az életünkben sok miért van, csak tükör által homályosan látunk, töredékes rész szerint való az ismeretünk, de eljön az idő, amikor minden színről színre és világosan fogunk látni és érteni. Karcsi bácsi tudta, hogy ki az ő megváltója, szabadítója, harcaiban, futásában, küzdelmeiben rátámaszkodott, ezért tudta alázattal hordozni keresztjét, és hiszem, hogy ezért tudtok most ti is az emlékezés perceiben megerősödni hitetekben, hogy Istenünk veletek lesz, veletek marad minden napon a világ végezetéig. Hálával emlékezünk az ő életére, szolgálatára, aki mindig örömmel és vágyakozással jött a drága hajlékba, amit annyira szeretett, hogy imádkozzon közelben, távolban levő szeretteiért, jött szerető családjával könyörögni Isten gondviselésért, vezetésért, jött énekszóval is magasztalni a mindenható atyát, hogy minden az ő akarata szerint legyen és történjen. Én hiszem, hogy ő így élte meg az ő hitét, így lett áldott az ő szolgálata, életét gondviselő atyán kezébe helyezve. Szeretettel hordozzuk hát szívünkben az ő áldott emlékezetét, egyház ember szeretetét, adakozó segítőkész lelkületét. Emlékezete legyen áldott, feltámadása dicsőséges. Az ő emlékére, hitünk erősítésére énekeljük a 457. énekünknek az első szakaszát. 457. énekünk első szakaszát énekeljük. Tudom, hogy Jézus él.

Továbbá örömmel jelentem a keresztény gyülekezetnek, hogy házasságkötési szándékukat a gyülekezet előtt bejelentik a következő jegyespárok. Imádkozzunk Orbán Balázs, református ifjú, és Merk Helga Henriett, református hajadon házasságkötésének megáldásáért, mely augusztus 20-án szombaton lesz 14:30 órakor a templomunkban harmadszor hirdettetnek. Rüskó Florin Vasile ortodox ifjú és Brudáska Renáta református hajadon Urunk áldásáért folyamodik az ő házasságkötésükre, mely augusztus 27-én szombaton 12:30 lesz templomunkban. Másodszor hirdettetnek. Imádkozzunk érettük is, hogy kegyelmes Urunk részeltesse őket is áldásában. Szeptember 3-án, ha az Úr éltet, szombati napon gyülekezeti kirándulást szervezünk, tervezett útvonal Kolozsvár Nagyszeben, Felsőporumbák, Fogaras, Medgyes, Kolozsvár, Ebéd Nagyszebenben, irányár 125 lej. Indulás szeptember 3-án szombaton reggel 7:30 órakor. Jelentkezni lehet augusztus 31-ig. Szeretettel hívjuk és várjuk a 3-13 éves korú gyerekeket a 2022. augusztus 29. szeptember 2 között sorra kerülő vakációs bibliahétre naponta 10 és déli 1 óra között. Helyszín itt a templom és annak udvara. Idén megismerkedünk a nagy rendezővel sok játék, történet, éneklés, kézimunkázás által. A részvétel természetesen ingyenes, a gyerekek számára uzsonnát és vizet biztosítunk, illetve utolsó nap meglepetés foglalkozás lesz számukra. Örömmel fogadunk kétkezi segítséget, uzsonna, sütemény felajánlásokat, akár adományokat is. Szeptember 4-én pedig vasárnap bemutatóra is sor kerül a templomban, mely egyben tanévnyitó istentisztelet is lesz. Egy hirdetés következik, amelyet már múlt vasárnap is megosztottam veletek a Nőszövetség kérésére. Isten kegyelméből 3 év kiesés után ebben az évben megtarthatjuk az Észak-Erdélyi Régió Református Nőszövetségének nyílt napját. A Magyar Napok keretében megszervezett nyílt napnak a Hídelve ad otthont augusztus 18-án 10 és 19 óra között. Kérem, legyenek társaink az együtt örvendezésben, igehallgatásban, imasétában, éneklésben, előadásokban, beszélgetésben, könyvbemutatókban, műhelyvezetésben, gyermeksátorban, lelket gyönyörködtető együttlétben. Szeretettel várjuk az egyházmegyék résztvevőit. Ez csütörtökön van, tehát itt a Hídelvei templomban bátorítalak, hogy vegyetek részt ezen különleges alkalmon. Jövő vasárnap köszöntjük augusztusi ünnepeltjeinket, szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezen ünnepi alkalomra. A múlt vasárnap kezdtünk adománygyűjtésbe, az augusztusi vasárnapokon lesz ez az adománygyűjtési sorozatunk, mivel több segélykérés érkezett hozzánk az elmúlt hónapokban. A csekelaki testvérek Maros Ludas mellett templomot építenek, mivel a lelki otthonuk, a régi templom megrongálódott, használhatatlan állapotba került. Visai testvéreink a templomfelújítás nehéz anyagi teherhordozásában kérik a segítségünket. Felsősófalván sajnálatos módon a tűz martalékává lett a gyülekezeti otthon, míg a kolozspatai testvérek szűkös anyagi lehetőségeik miatt egyházi épületeik állagmegőrzéséhez kérnek támogatást. Hordozzuk imáinkban ezen közösségeket, munkálataikat, és lehetőség szerint anyagiakkal is segítsük őket. Az adomány doboz a megszokott helyen, a kijáratnál van. Köszönjük az eddigi adományokat, felajánlásokat. Most pedig énekeljük, testvéreim, a 417. éneknek az első két szakaszát. 417. énekünk első két szakaszát énekeljük. Ébredj, bizonyságtévő lélek!

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végezetül áldása várva 416. énekünknek az első szakaszát énekeljük. 416. énekünk első szakaszát énekeljük. Ébredj, alvó, hív a szózat!

0: Végezet Ura az Úr, Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nagyon sok pénzre lenne szükségük a hazai cégeknek. Súlykorlátozást vezetnek be az Arad megyei utakon a kánikula miatt. Hivatalba lépett Baka András, magyar köztársasági elnök. Narancssárga és sárga jelzésű hőségriasztás lesz érvényben péntekig az ország túlnyomó részén. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős idő várható, most pedig következzenek a részletek. Nincs elég tőkéjük a vállalatoknak a mi nehéz gazdasági helyzetben, amilyen a mostani, sérülékenyé teszi őket. Mintegy 160 milliárd lejre lenne szükség a hazai cégek megerősítéséhez, derül ki a Sierra Quadrant pénzügyi tanácsadó cég tanulmányából. Ez négyszerese a 2025-ben Romániába érkező közvetlen külföldi befektetések összegének. 2026-ban megszaporodtak a sokkok, magas kamatok, 5 adóügyi csomag egyetlen év alatt, rekordköltségek az energiával befékező belföldi kereslet. Az eredmények már láthatóak az országos cég nyilvántartó kimutatásaiban, idézi a tanulmányt az Economica.net. Az idei első fél évben könyvelési mérleget benyújtott cégeknél, amelyek az országos árbevétel 84%-át adják, a tőkehiány 36,4 milliárd lej, 8%-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. Egy tőkehiányos cég sokkal nehezebben visel el egy sokkot, mint egy megfelelő tőkével rendelkező vállalat, hangsúlyozzák a Sierra Quadrant elemzői. A rendkívüli hőség miatt az Arad megyei hatóságok holnap és holnap után korlátozzák a megyei utakon a 7,5 tonnánál nagyobb ősztömegű járművek forgalmát 12 és 20 óra között. Az Arad megyei tanács ma közölte, az Országos Meteorológiai Szolgálat által kibocsátott és az ország nyugati részét érintő narancssárga jelzésű kánikula riasztás miatt hozták meg az intézkedést. Mentesülnek a tilalom alól a személyszállító gépjárművek, az élő állatokat vagy romlandó termékeket, az első segélynyújtáshoz szükséges felszereléseket, ellenőrzött hőmérsékletet igénylő árut, katasztrófa sújtotta területekre vizet és élelmiszert szállító járművek, illetve a törvényben előírt egyéb különleges szállítmányok. Ma lépett államfői hivatalába Baka András. A Baka András köztársasági elnökét történő választását rögzítő országgyűlési határozat szerint ugyanis az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Baka Andrásnak ma egy a Facebook oldalán közzétett posztban kívánt sok sikert, jó egészséget és a lehető legtöbb emberséget Magyar Péter miniszterelnök. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint idéglenesen Foszthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ma narancssárga és sárga jelzésű riasztást adott ki a kánikula miatt. Az előrejelzés szerint holnap 10 órától péntek délelőtt 10 óráig a bánságban a Körösvidék déli, Erdély délnyugati és Olténia nyugati és déli részében narancssárga hőségriasztás lesz érvényben. Kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80-as egységet. A nappali csúcsértékek 35 és 39 Celsius fok között alakulnak. A meteorológiai szolgálat többnapos előrejelzése szerint ugyanakkor a hőhullám fokozódik és kitart hétfőig az ország legnagyobb részén. Napközben 34-39 fokos csúcsértékekre lehet számítani, a legnagyobb hőség az ország nyugati és délnyugati részében várható.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma borongós időre kell számítani, de csapadékot nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 27 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha. Lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek, de az én szabadításom örökre megmarad. Ézsaiás próféta könyve 51. részének 6. verse. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levele, 13. részének 10. verse.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. 17. kolozsvári magyar napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a kolozsvári magyar napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. kolozsvári magyar napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
2: Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is honlaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Credo.
11: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Mózes első könyve 3. fejezetének a 14. és 15. verse alapján áhítatott mond Hajdó Tímea, a kendilónai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy mennyei barát című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét, az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét ezen a mai reggelen a Mózes első könyve 3. fejezetének 14. és 15. verseiből olvasom. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Mi a bűn? Amikor a földi hatóságok, rendőrség, bíróság a bűnről beszélnek, elkövetett vétkeket, gonosz tetteket értenek alatta. Mi is általában ezt értjük. Hogy a bűn az, amikor valaki ellen valami rosszat tettünk. Egy olyan állapot, amiben benne vagyunk, és amiből szinte képtelenek vagyunk kitörni. De ugyanakkor a bűn megromlott kapcsolat is Istennel, egy bizalomvesztett állapot. Elfordulás Istentől, aki az élet és az áldás forrása. És amikor Ádámról és Éváról szóló történetet olvassuk, akkor egy kicsit azt érezzük, hogy ez a történet a miénk is. Az egész emberiség története. Mintha újra és újra ez megismétlődne. Minden egyes napunkon, életünk végéig. Kér tőlünk valamit Isten, mi tudjuk, hogy ő jót akar, hogy segíteni akar, csak hogy annak a bizonyos fának a gyümölcse valahogy mindig annyira csábító, vonzó, mert okossá tesz, előnnyel kecsegtet. Inkább hallgatunk a belül megszólaló kígyóra, és elhisszük neki, amit mond, hogy nem halálos. Vedd csak el, mert többet érdemelsz. Te hogy halsz meg? Inkább mindent is tudni fogsz. Így vesszük saját kezünkbe az életünket. Mi akarjuk tudni, mi a jó és mi a rossz, mi a helyes, mi nem, ahelyett, hogy megkérdeznénk Istent. Nagyon megindító, ami azután történik. Amikor Isten elindul megkeresni az embert, és közben kérdezgeti, hol vagy, majd később, hogy, mit tettél. Az ember pedig szégyeli magát. Rádöbbent arra, hogy mit tett, és elbújt. Rájött, hogy védtelen, hogy kiszolgáltatott, és megjelent benne a félelem. Hol vagy, mit tettél, hova bújtál előlem? Ezekkel a kérdésekkel keresi ma is az Úr az embert. Talán elbújunk mi is előle elfoglaltságainkba. Elbújunk az időhiányunk mögé. Bújtatjuk magunkat személyes gondjaink és kétségeink mögé. De egyszer csak elő kell jönni a búvó helyről, hiszen ez nem tarthat örökké. Előbb-utóbb szembe kell néznünk azzal, hogy mit rontottunk el. Adi Endre fogalmaz egy Istenről egyik jól ismert versébe, hallom, ahogy lelkemben lépked, s az ő bús Ádám hol vagyára felelnek hangos szívverések. Vajon meghalljuk-e és értjük-e, amikor Isten szólít minket? Van-e bennünk bizalom és bátorság, hogy elé álljunk és válaszoljunk neki? Mert ott van a megújulásnak, az újrakezdésnek a lehetősége. Megmutatja Isten a bűneinket, de nem azzal a céllal, hogy megszégyenítsen, nem akar ezekbe hagyni, hanem kiemel ezekből. Elhangzik egy olyan mondat, amit protoevangéliumnak nevezünk. Az evangélium legelső megfogalmazásának, és ebben van a reménység csírája. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Okozhatsz még az embernek sok fájdalmat és bukást, elgáncsolhatod, de nem vagy legyőzhetetlen. Isten szava Krisztus keresztje felé irányítja a tekintetünket, ahol ez a győzelem tényleg megtörténik. Az emberfia rátapos az ősi kígyóra. Ezt a győzelmet Jézus nem magának vívta ki, hanem nekünk adja a vele való közösségbe. Legyen számunkra ez a történet ma is olyan tükör, amiben belenézünk, ami nem csak bűnbánatra indít, hanem Isten kegyelmének nagyságát is elénk tárja, és így vezet vissza a mi Urunkhoz. Köszönjük Istenünk, hogy nem hagysz magunkra, még azokban a helyzetekben sem, amikor mi sodorjuk bajba a nehéz helyzetbe önmagunkat. Köszönjük, hogy visszavársz, hogy visszahívsz, hogy keresel, szólogatsz. Áldott legyen ezért a te neved. Amen.

A Mózes első könyve harmadik fejezetének a 14. és 15. verse alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten igéje, Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, Biblia igazságok megvilágítására című könyvből egy Mennyei Barát című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Egy mennyei barát. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Apostolok cselekedetei 4. részének 12. verse. Egy gazdag kereskedelmi tanácsos elmondja, hogyan jutott Isten különleges vezetése révén élő hitre. Nem szeretem a megtérési történeteket, mondta, hiszen a legjobb résznek rejtve kell maradnia. Minden gyökérnek, amelyet kiásunk és amelyet a napsugarai érnek, el kell száradnia. De mivel önök is ugyanezen a véleményen vannak, szívesen elmondom, miadta meg a kezdőlökést a hitre jutáshoz. Volt egy 8 éves fiam, aki iskolába járt. Egyik nap meg kellett tanulnia kívülről egy éneket, amely egyáltalán nem ment a fejébe. Este azzal nyaggatott engem, hogy tanuljam vele együtt és hallgassam meg tőle. De az utolsó sornál mindig megakadt. És egy mennyei barát nélkül vajon kibírja ki a földön? Legalább 100-szor elmondtam neki ezt a mondatot. Reggel 6 órakor már újra az ágyam mellett állt, felébresztett és előről kezdte az éneket. Azután újra jött az a szerencsétlen versszak. Végre elment az iskolába és megszabadultam tőle. De az énektől nem tudtam megszabadulni. Bementem az irodába és átnéztem a postát, de mintha minden levélben ott lett volna lángoló betűkkel. És egy mennyei barát nélkül vajon kibírja ki a földön? Számoltam. De minden hiába való volt. Egyetlen kérdés zakatolt elkerülhetetlenül bennem. És te mégis kibírod a földön, és nincs barátod a mennyben? De egyáltalán ki az a mennyei barát? Értelmetlenség, amit a fiú tanult, mondtam magamnak. Tudják, vannak olyan dallamok, amelyek egész nap ott hangzanak az ember fülében. Így jártam én is. Ekkor komoly kérdésé nőtt ez a történet a számomra. Féltem, hogy a fiam megkérdezi tőlem, hogy ki az a mennyei barát. Röviden, nem szabadulhattam az énektől. Egyre inkább a lelki szemeim elé tárult, hogy minden tevékenységem során álom életet éltem. És úgy találtam, hogy végső soron borzasztóan önző ember vagyok, aki csak saját magának élt. Végül odamentem ahhoz a férfihoz, akinek a szeretetét önök is ismerik, aki szeretetből meghalt a kereszten értünk, és kiöntöttem neki a szívemet. Így találtam meg a mennyei barátot, üdvözítőmet, Jézus Krisztust. A legjobb barátot életben és halálban. Egykor gazdag embernek számítottam, és tulajdonképpen szegény ember voltam. Most valóban gazdag vagyok. Erőm és pénzem az én mennyei barátomé, aki nélkül biztosíthatom önöket, többé már nem bírnám ki a földön. Így tehát Isten egy gyermek szája által gazdag embereket nyugtalanná, segítheti hozzá őket ahhoz, hogy gazdagságuk ellenére felismerjék nyomorúságukat, és elhívhatja őket gyümölcsöző munkára Isten országába. Sohasem gondolta volna a gazdag kereskedelmi tanácsos úr, hogy az Úr Jézus tanítványa lesz, és hogy ez 8 éves fia révén történhet meg.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy Mennyei barát című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga.

nincs annyi szám, ahány szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl, és rónasága, mintha a föld végét keresné, oly messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s milyenk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holdicsőség halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s elbúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyébe. Hogy hallgatunk, a második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét, saját testvérinkik reán készítik a gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég, szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet.

A tapsot kérlek, László Attila hangszeretet az, fogom is uram.

0: champion. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: Egy darabka hold a háztetőn. Egy este Csahos a kiskutya és fehér tappancs a kandúr a ház előtt a kispadon üldögélt. Meséket mondtak egymásnak. Egyszer csak fehér tappancs oldalba bökte a kiskutyát.
1: Nézd csak oda, a szomszéd ház tetejére,
0: súgta Csahos fülébe.
2: Látom, de mi van ebben érdekes? Közönséges tető, cseréptető.
1: Nézd meg jobban.
2: Látom én jól, hányszor nézek még oda. Közönséges háztető. Mit lát rajta ebben a sötétségben?
1: Látod a kéményt,
0: erősködött fehér tappancs.
2: A kéményt azt látom, ott van, még füstöl is.
1: Na és ott, a kémény mellett.
2: Jé, ott valami fénylik.
1: Hát éppen ezt mondom, mi az, ami fénylik?
0: Hát, amint felkapták a fejüket, megpillantották a háztető fölött a hold fényes, sárga gömbjét, amely olyan volt, mint egy óriási citrom.
2: Illetős fehér csappancs, lehet, hogy a holdból letört egy kis darab és a háztetőre esett.
0: Ábrándozott Csahos.
1: Miért is ne?
0: Hagyta jóvá fehér tappancs.
1: Ez bizonyosan egy darabka hold. Lepottyant és most világít.
0: Aztán a cimborák aludni mentek. Másnap korán reggel fehér tappancs fölkelt, megmosdott, és rögtön fel is ment a szomszédos ház tetejére, hogy megszemlélje azt a darabka holdat. Felmászott a létrán, de a tetőn nem talált semmit, csak egy kis üvegcserepet.
1: Ah, hát ez világított tegnap este,
0: gondolta fehér tappancs. De a kiskutyának erről egy szót sem szólt.
1: Hadd higgyed, Csahos, továbbra is, hogy tegnap este egy darabka igazi holdat láttunk a tetőn,
0: elmélkedett fehér tappancs,
1: hiszen olyan szomorú, ha valakit nem hagynak álmodozni.

0: Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd. Igaz volna, amavád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
1: Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese.
0: Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát?
1: Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg.
0: Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten.
1: Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
0: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
1: Kacsa. Füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
0: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
1: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!

Nek, hogy állj, ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, mamma mia, hogyha fáj, hát jól vigyázz. Mamma mia, tűzzel, vízzel sose játsz. Mamma mia, ahol az energia dúl. Mamma mia, ott a természet nagy úr. Mamma mia.

arz. Ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó. Szörnyű a lét, ha mozgalmas, borznak a munka borzalmas.

megy a társaság miatt. Igen, ne csak jó napon legyünk. Egy a rossz időke kell,

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.